0: a szúnyogok elszaporodása.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északa 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: szívemben, nekem örökkére csorog a véremben.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Megint elment a nap,

0: turista.
1: Hírek a Ceglédár Show-ban.
2: Folytatódik a meleg nyári idő. Izrael és Irán is leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. Szolnoknál úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az amerikai kérésnek engedve Izrael és Irán leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. A két ország között vasárnap újult ki a fegyveres konfliktus. Jemenből és Iránból több hullámban indítottak rakétákat a zsidó állam felé. Válaszul az izraeli légierő katonai célpontokat támadt Iránban. Az amerikai elnök azonnali tűzszünetre szólított fel, és közölte, hogy a béketárgyalások folyamatban vannak, de az iráni kikötők amerikai blokkádja érvényben marad. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren, továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes aszbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely Szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
1: Az időjárásról.
2: Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északa 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. Lá!

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Aki szakállal hordja a szemüveget,

0: Folytatódik a meleg nyári idő, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország elutasította az Ukrajna és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és a helyettesek pótlékát ugyanakkor megemelték. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes aszbeszt mentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely Szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megálló helynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kovács Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegléd hangja az FM 92-ön a Cegléd Rádióban, a műsor, amelyben én kérdezek valamit, önök pedig jó esetben válaszolnak a 0635-925-92-ös SMS számon, vagy akár e-mailezhetnek is a kívánság@cegledradio.hu oldalra, sőt, Facebookon is írhatnak nekünk www.facebook.com/cegledradio. De leginkább azért SMS-ben vagy e-mailben szoktak érkezni a válaszok, amiket nagyon várok ma is, és egy ismerős kérdést teszek fel önöknek. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Annyira ismerős lehet, hogy már talán két alkalommal is foglalkoztunk ezzel, de még mindig maradtak bent válaszok, és még mindig jöhetnek új sztorik, mert úgy látszik, hogy népszerű volt ez a téma, nagyon sokan írtak nekünk, és ugyanennyire sok üzenetet várunk most is, de menjünk azokkal tovább, akik még nem kerültek sorra. Azt mondja, hogy szombat, kora reggel 8-as busz, Kelenföld, 3-4 emberrel az egész buszon. Öreg néni felszáll és közli az egyik sráccal, hogy az az ő helye, srác átül inkább máshova, elkerüli a balhét, majd a néni leül, leveszi a cipőjét és felrakja a szemben lévő ülésre. Később nehezményezte, hogy a Sánta bácsinak át kell adnia a lábtartóját. Ezt Marcitól kaptuk és nagyon szépen köszönjük, tényleg szürreális. Távolsági busszal jöttem fel Pestre, az előttem lévő ülésben ott ült, beöltözve, a Gyűrűk urából Gandalf, bottal és kalappal együtt. Az benne a legjobb, hogy hazafelé úgy 5 órával később ugyanazzal a busszal mentünk haza is, írja nekünk Hanga, és nagyon szépen köszönjük ezt is. Nem szürreális, de sírtam a nevetéstől. Pár hete, 4-es metró. Kisebbségi anyuka, 3 év körüli magzatával, elálló lapát fülekkel, vitorlának is beillett volna, tömpe orr, arckifejezése egy fokkal értelmesebb, mint egy neander völgyé. Gyerek természetesen viselkedni nem tud, futkos visong zaklatja az utasokat, anyuka 5 perccel később elüvölti magát. Adonis, azonnal hagyd abba! Egyébként ez kicsit olyan eddig ez a műsorunk, mint amikor a viccekkel foglalkoztunk, de ez bizony a valóságunk. Úgyhogy ja igen, ezt elfelejtettem mondani, nem csak buszos élményeket várunk, hogyha valaki metron vagy vonaton él, tehát hasonlót, tömegközlekedés közben azt is nyugodtan küldje el nekünk. Egyszer hajnalban buszon egyik illető buliból indulatott haza, behányt a busz hátsó emelkedett részén és a hányás egészen a busz közepéig folyt, illetve egyszer egy anyuka 3 gyerekével ment a buszon, majd egyik picikének neki állt a pelenkázásához a buszon, majd szépen a busz közepén lévő kukába bedobta a pelenkát, hogy hagy illatozzon. Hú, hát ez is kemény. Zsombor írta ezt nekünk, és akkor nézzünk még egyet. Régen volt egy volán busz, aminek a két üvege között begyűlt az esővíz. Ha az a busz jött, mindig próbáltam ahhoz az ablakhoz jutni, megnézni, hogy áll a vízszint, mennyi az alga, stb. Volt, mikor full zöld volt, írja nekünk Ádám. Hát igen, vannak komoly helyzetek, és hasonló sztorikat várunk a folytatásban is. Még vannak bennmaradt üzeneteink, de hogyha érkeznek újak természetesen, azokat is fel fogom olvasni. Igyekezzünk ma lezárni ezt a témát, úgyhogy szeretném, hogy mindenki beleférne. Hamarosan néhány zene után folytatódik a Cegléd hangja. Cegléd Rádió! 92.5!

0: Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, az FM 92-tön, és egy jól ismert témával megyünk tovább. Ma mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Itt teljesen új válaszok következnek, olyanok, akiket még nem tudtunk sorra keríteni, aztán pedig olyanok, akik még most küldik el nekünk, mert hogy nyugodtan elküldhetik a 0635-92-92-5-ös SMS számra, vagy e-mailezhetnek a kívánságukat cegledradio.hu-ra is. Következő üzenetünk, Őrs, Covid legelején nyár. 14-15 éves forma csaj leült velem szemben, a négyesben hátul, girosszal a kezében. Elővette egy fújós kézfertőtlenítőt, és a következőket fújta levele. A kezét, a karjait könnyékig, az arcát, lehúzta a maszkot, becsukta a szemét, a lábait, rövid nadrágban, az ülést, amin ült, és a giroszt. Majd komótosan elfogyasztotta, aztán megtörölte az arcát szalvétával, betömködte az ülések közé, majd újra lefújta a listázottakat, papírzsepével letörölt mindent, aztán nem sokkal később leszállt. 10/10. Hát ez egy komoly élmény lehetett Gergőnek, aki az üzenetet küldte. Azt, mikor a giroszt lefújta, azt azért át kell gondolni szerintem. Tehát bármennyire fontos a fertőtlenítés, talán az nem annyira fontos, hogy a szervezetünkbe ez be is kerüljön. Minden esetre, hát ez egy érdekes történet, köszönjük. Külföld, közel-keleti sofőr helyi buszon. Csekély nyelvismerettel, busz megáll, sofőr kiakad, mert nem értette, mi van a kijelzőn. Utasok kézzel-lábbal próbálják megértetni vele, hogy kifogy rögtön a benzin. Eleve ilyen hogy fordulhat elő? Majd miután a busztársaságot felhívták, és teljesen magába fordultan a sofőr mellett állva, nem sokára küldtek egy pótbuszt pótsofőrrel, aki egyébként magyar volt, és az ország nyelvét jól beszélte. Azt a röhögést, amit ott előadtunk, írja nekünk Tibi. Elhiszem, elég fura helyzet, szürreális élmény, de pontosan ez a kérdésünk, szürreális élményeket vártunk buszozás vagy tömegközlekedés közben. Nő felszállt, négy gyerekével a buszra, majd hátraültek. Következő kép, amire figyelmes lettem, hogy ott szoptatja a buszon az egyiket, miközben a többivel kiabál. Az komoly, ezt Jenő küldte nekünk. Hát igen, én kértem, hogy ilyeneket küldjenek, el is küldték a kedves hallgatók. Isztambulban próbáltunk felszállni a buszra, anyám, apám, öcsém meg én. Egy jó megjelenésű férfi segített nekünk jegyvásárlásban, elég nagy tömeg volt, mellém állt, egyszer csak éreztem, hogy dörgölőzik hozzám, szóltam anyunak, aki azt mondta, hogy olyan rendesnek néz ki, és mindkét kezével kapaszkodik, de helyet cserélt velem, hozzá is dörgölőzött, erre elkezdett kiabálni, kurafinak nevezte, ő, aki a hülyét is nagyon ritkán suttogva mondja ki, a pasi gyorsan leszállt a következő megállónál. Ez nagyon furcsa, hogy valaki emberekhez akar hozzáérni. Segítőkész, meg minden felszáll melléjük, és dörgölőzik. Hát ez nagyon kellemetlen. 923-as éjszakai járaton arra lettem figyelmes, hogy valaki mögöttem fulskizó dolgokat kezdett el mondani, és utána a másik mindig nevezett rajta. Amikor arrébb mentem félelmemben, miután arról kezdett el beszélni, hogy valami a mellkasában fáj és ki fog jönni, kiderült, hogy ő nevetett a saját értelmetlenségein, csak ilyen fulmás hangon. Hú, hát ez is elég, azért, na, elég para lehetett. Anettől kaptuk ezt az üzenetet egyébként, én is meglepődtem volna. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, itt a Ceglét hangjában.
1: Ceglét Rádió FM 92.5.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, buszozunk ma is. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Harmadik alkalommal vesszük elő ezt a témát, de igyekszek ma mindenkit belesűríteni, szóval le is szeretném zárni a mai napon, ezért most jön egy hosszú e-mail, amit még az előző adás alatt kaptunk. Nos, tele van a tarsolyom ilyesféle sztorikkal, imhol a best of. Kb. 10 éve egy ritka fárasztó és tapás munkanapom után begördült a tömött 133 hely a Ferenciekre, amin Isten kegyeltjének éreztem magam, lévén az utolsó három ülés üres volt, hát gyorsan be is vágtam magam a szélsőre. Igen, ám, de kisváltatva éreztem, hogy a nadrágom kezd alulról átázni, mivel beleültem valamibe, ezért mint egy zerge ugrottam fel és tapogattam a fenekemet, ami sajnos valóban vizes is lett. Egy nő mondta együttérző arccal, hogy előttem szállt le egy kétes pofa és lehet, hogy vizelet. Senkinek sem kívánom azt az érzést, amikor átéltem, igazából nem is tudtam mit évő legyek, csak ismételgettem torzult arccal, hogy ne. A tenyeremet megszaglászva éreztem, hogy inkább cefre szaga van, ami azért jobb volt, mint a másik verzió. Végül így voltam vele, kénytelen utazni Budafokig, majd villámgyorsan hazarohantam és zokogva tusoltam, hánytam, mint Ace Ventura, az utcaimra pedig indítottam egy 90 fokos mosást. Az egyes pontban ismertetett sztori után új reflexem alakult ki, amely szerint mindig letapogatom az ülést, mielőtt leülnék. Mindig budai periférián laktam, ezért 40 perc alatt alig ha úsztam meg az utazást. Jó kis tipikus pesti dugókban ez rögtön megnövekedett. Így azért arról nem mondtam le teljesen, hogy leüljek. Történt aztán nem sokkal később, szintén a 133N, hogy letapogattam az ülést, amire leülni szándékoztam, és hogy nem megint valami nedvességbe nyúltam, amit megszaglászva minden kétséget kizáróan meg tudtam állapítani, hogy írtó penetráns pisa. Ezúttal Budafokig utaztam sírva, kitárt jobbkarral, úgy, hogy a szóban forgó tenyeremet jó távol tudjam tartani magamtól, ha lett volna nálam valami kis balta, lehet inkább lecsapom csukló alatt. Végül csak hipóval mostam kezet otthon. Ez egy-két hete történt az úri 56A Vilin hűvös völgy felé, hogy felszállt egy tagba szagadt anyuka cirka 3 éves kisfiával a villamosra. Kisfiú egész úton játszott a kis játékaival a retkes padlon, míg nem jelezte anyukájának, hogy pisilnie kell. Mivel tele voltak üvegekkel, anyukának jó ötletnek tűnt, hogy keres egyet, abba intézi el a kisfiú, akiben volt annyi önérzet, hogy egyszer-kétszer megkérte az anyukáját, hogy inkább szálljanak le, hadd intézze el ott, ám anyuka hajthatatlan volt, a tömött Vilin elővette egy nesztis üveget, szegény kisfiú pedig inkább kevesebb, mint több sikerrel célzott az üvegbe, ezért a fele a Vilin padlóján folyt. 129-es busz, munka után felpattanok, szinte meglehetősen fáradtan, elég sokan vannak rajta, ám az egyik kettes hely szabad volt. Nyilván nem most jöttem a 620-assal, a két felső pontban ismerted a sztori után sem könnyű már engem bevinni az erdőbe, mégis terveztem, hogy leülök oda, ám szólt egyforma, csak óvatosan, mert van valami odalent. Oda nézek, hát ott egy kupac kaki. Egy kupac kaki. Nézek, fószer is néz rám, mondja, talán egy kutya volt. Mondom neki, vagy nem. Ezt egyébként Kristóftól kaptuk, nagyon remek összeállítás, és nagyon sajnálom, hogy ennyi minden történik veled a buszon. Nem egyszerű a helyzet, minden esetre köszönjük, hogy ilyen részletesen és nagyon ízesen, ha fogalmaztatok, így leírtad a sztorit. Köszönjük szépen, és hamarosan mások történeteivel megyünk tovább. Kedves hallgatók, mindjárt zenék után jön vissza a Cegléd hangja.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Igyekszünk ma lezárni a témát, de már harmadik alkalommal vesszük elő, hiszen népszerű volt, és ma is jöttek már válaszok, de még mindig olyanokkal megyünk tovább, legalábbis kettő válaszunk van még, ami az előző adások alkalmával maradt bent, már megyünk is. Nem velem történt, de egyik szobatársam jött vissza a koliba, egy vasárnap este Sopronból Budapestre, valami történt a vonattal, úgyhogy pótlóbusznak kellett jönnie. A sofőr helyettesített, tehát nem ezen a vonalon járt, egyáltalán nem vágta az útvonalat, túl is vitte az állomáson a szobatársamat, ahol le kellett volna szállnia. Végül egy srác odaállt mellé, és Google Maps-et megnyitva instruálta a sofőrt, hogy mellé kell mennie, és hol kell megállnia. Hát egyébként igen, én is nehéz helyzetben lennék, hogyha olyan helyen kéne vezetnem a semmiből, ahol még nem jártam, és mondjuk nincsen GPS sem. Minden esetre akkor legalább ezt lehozták. Másik történetünk, 99-es busz, Budapest. Egy illuminált állapotban lévő hölgy, furcsa színű és szagú, hát szerintem csirkecombot evett a buszon. Már szagától és a csemcsogásától is hányingerem lett, de amikor leszállt és hátranéztem az ülésre, akkor jött meg az igazi gyomorforgató élmény, a lerágott csontokat és használt szalvétát bedugdosta az ülés köré és mögé és mellé, és ott hagytam. Napokig öklendeztem, amikor eszembe jutott, most is kirázza ideg a gondolattól, ezt ma Mártitól kaptuk, és hát mondjam, hogy nagyon szépen köszönjük, hát végül is köszönjük, igen, igen. Péntek 4 órai hazafelé tartó buszon történt, hogy a sofőr észrevette, hogy a megállóban felgyújtotta valaki a kukát, és leszállt, hogy egy vízzel teli vödörrel eloltsa. Egy fiatal, 10 éves fiú levideózta, és a buszsofőr ordítva megfenyegette, hogy ha nem törli le, és kiteszi valahova, akkor feljelenti, vagy megkeresi, és kap tőle. Hát ezt nem tudom, már mint hogy szerintem tök jó feje a buszsofőr, hogy leszállt, és eloltotta azt a kukát, mielőtt nagyobb baj lehetett volna, és lehet, hogy az, hogy levideózták, szerintem ez egy hőstettnek számít, egészen addig, amíg nem kezd el fenyegetőzni. Vagy hát én így érezném, aztán ki tudja, hogy így van-e, vagy van valami, lehet, hogy van valami szabály, ami miatt nem lehet levideózni. Minden esetre én ezt furcsálom egy kicsit. Amikor volánbuszon a 60-as éveiben járó buszsofőr kikiabált a kollégiájának, hogy hallod, kajak rossz a szemem, de még szemüveg sincs nálam. Utána meg a megállót is elnézte, hiába jeleztem, sokkal hamarabb. Aznap döntöttem el, hogy inkább kocsival járok dolgozni, és a sors fintorai pont az autókereskedéshez tartottam, és ott nem állt meg, csak vagy egy fél kilométerrel később. Hát a fél kilométer azért még legyalogolható, de persze nyilván ott kellene megállnia, ahol a megálló van. Minden esetre ezt a történetet is köszönjük szépen Martinnak. Kedves hallgatók, a következő órában is folytatjuk ezt a témát. Van egy hosszú e-mailünk, az most érkezett, úgyhogy addig azt átfutom, és meglátjuk, hogy olyan, mert azért sokszor kellett cenzúráznom ebben az adásban, lássuk be, de majd meglátjuk, hogy olyan-e, amit

0: meg lehet osztani önökkel, hogyha olyan, akkor mindenképpen elolvasom, és addig is önök is küldhetnek üzeneteket 0635-925-925-ös kívánság@cegledradio.hu. Volt-e szürreális élménye buszon? Ezeket várjuk szeretettel, és néhány zene meg a hírek után jön a második órája a Cegléd hangja című műsornak.
1: Következzen egy friss dal itt a Cegléd Rádióban!

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Folytatódik a meleg nyári idő. Izrael és Irán is leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. Szolnoknál úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az amerikai kérésnek engedve Izrael és Irán leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. A két ország között vasárnap újult ki a fegyveres konfliktus. Jemenből és Iránból több hullámban indítottak rakétákat a zsidó állam felé. Válaszul az izraeli légierő katonai célpontokat támadt Iránban. Az amerikai elnök azonnali tűzszünetre szólított fel, és közölte, hogy a béketárgyalások folyamatban vannak, de az iráni kikötők amerikai blokkádja érvényben marad. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét, a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes aszbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megálló helynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, ahol még mindig a szürreális élményekkel foglalkozunk, amik buszon vagy tömegközlekedésen történtek, és ígértem egy e-mailt az előző óra végéről, amit egyébként Bencétől kaptunk, ezzel megyünk tovább mindjárt, de írhatnak önök is a 0635-925-925-re, vagy a kívánság@ceglidradio.hu-ra SMS-t és e-mailt, ami csak tetszik, vagy hát csak hallgathatják is a műsort. Jöjjön is tehát a következő üzenet. Debreceni helyi járat. Buszmegállóban szóba elegyedtem egy fickóval, szegény be volt mindenezve, de nem kötekedett, sőt, ahhoz képest egész aranyosnak tűnt. Aztán kitalálta, hogy ő nekem jegyet akar venni. Próbáltam győzködni, hogy erre semmi szükség, de hajthatatlan volt. Mondom, akkor jó van, legyen neked karácsony. Felszálltunk a buszra, ő ment előre és kérte a jegyeket a sofőrtől. Egyből hátra rohant, természetesen az én jegyem is ott volt nála, de először ez nem esett le, azt hittem, hogy elfelejtett venni nekem jegyet, ezért én is kértem egyet. Ezt ő meghallotta, és a busz hátuljából kiabálta nekem, hogy mi az, hogy veszek jegyet, hagyjam már, ő már vett. Sofőr kezdte elveszíteni a türelmét érthető módon, én kértem elnézést. A pasas előre jött, akkor odaadta a jegyemet, amit persze a sofőrnél nem is érvényesített, hanem a hátsó jegykezelőnél. Az utat amúgy végigdumáltuk mindenféle komoly témákról, művészetekről, elmondtuk egymásnak a kedvenc versünket, meg ilyenek. Nagyon abszurd volt az egész, a végén, mikor leszálltam, mondott, értem egy imát, és megáldott, amiért szóba álltam vele. Hú, hát ez is érdekes sztori, nekem vonaton történt ilyenem, én amúgy elég könnyen ismerkedem, és egy sráccal ismerkedtünk meg, Ceglédről nyugatiba tartó vonaton, és ahelyett, hogy oda mentem volna, ahova készültem, egy koncertről volt szó egyébként, olyan jót beszélgettünk, hogy végül is a fél estét együtt töltöttük, aztán meg valamikor hajnalban elköszöntünk, és én jöttem is vissza a következő vonattal a Ceglédre. De ilyenek vannak nekem is, és nagyon szürreális dolgok tudnak ebből születni, úgyhogy köszönjük szépen az üzenetet. Egy következő, átugrottam a szomszéd városba haverokkal bulizni. A sör unikum kombóval kellemesen szét is csaptuk magunkat, majd késő délután úgy döntöttem, hazamegyek. Felszálltam a távolsági buszra, és az út elején érezni kezdtem, hogy itt bizony, hát nem vagyok olyan jól. Elkezdtem szugerálni magam, hogy nem is kell, aztán jöttek a légző gyakorlatok, zacskót sem találtam a cuccaim között, és egyszer csak előszökkent a kis vukk. Meg tudtam fogni a ravaszdit a pofazacskomban, majd azzal a lendülettel vissza is nyeltem, ittam pár kogy vizet, és az út hátralévő részén elcsócsáltam egy csomag rágót. Hát, nagyon szépen köszönjük Péternek az őszinte üzenetet. A lényeg, hogy nem történt baj, de attól még ez egy kicsit, hát, hogy mondjam, nem érzem olyan jól magam most. Elmegyünk szünetre, aztán folytatjuk buszos, szürreális történetekkel itt a Ceglét hangjában.
1: Ceglét Rádió, változatos és friss!

0: Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Harmadik alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, de már most igyekszünk lezárni, úgyhogy lássuk, mik vannak még hátra. Nem busz, hanem vonat volt Németországban. Kollégával mentünk a szomszéd városba, egy középkorú fószer meg, aki már nem volt szomjas, odasétált menet közben az ajtóhoz, elővette a cerkát, és lepisílte az ajtót, aztán leült. Új volt a sofőr és eltévedt. Pesterzsébeten 10 plusz percig keresgéltük, teljesen ismeretlen részeken, mire visszatalált az útvonalra. Szerencsére este volt már, és senki nem sietett annyira, hogy idegeskedjen a dolgon. Bogitól kaptuk ezt az üzenetet. Prága, szakadt pali, crackhead kezdeti stádiumban, és az aurámba épp valami rút, kolbász féleséget zabált, csak úgy magába, jó nagyokat rágva. Következő megállom felszállt a Kaller, a következő már a rendőrök vitték el a fószert. Ezt egyébként Lacitól kaptuk, ez is érdekes történet, és köszönjük szépen. Van még üzenetünk, senki se aggódjon. Éjszakai járat, egy srác előkapott egy rózsaszín bilincset, odaláncolta magát a kapaszkodóhoz, és kidobta a kulcsot az ablakon menet közben. De azt is bírom, amikor valaki a körmét vágja a villamoson. Ez az odabilincselő sztori, ez igencsak vicces. De biztos valami polgárpukkasztó dolog volt, és voltál a pótkulcs, vagy valami, vagy egy műanyag bilincs volt csak, vagy nem tudom. Minden esetre meglepő, és igen, a körömvágás bármilyen nyilvános helyen, amikor a kollégákkal foglalkoztunk egy adásban, akkor volt rengeteg ilyen sztori, hogy valaki gátlástalanul levágja a körmét az irodában, vagy ilyesmi. Egy újabb üzenet, megállt, majd nem nyitott ajtót, aztán a következő megállóban se a sofőr. Utána padlógázzal ment a végállomásig. Kiderült, hogy nem működött az ajtónyitó rendszer központilag, és csak kökin a végállomáson tudták kinyitni kívülről. Hát azok megijedhettek, akik le akartak szállni, de nem tudtak, de igen, van ilyen is, hogy technikai meghibásodás, viszont az ember akkor ilyen furcsa dolgokba keveredhet. Busz megállós sztorik első. Állunk a megállóban, elég sokan voltunk, egyszer csak az egyik helyi bolond nő leguggol, és elvégzi a dolgát, majd feláll, és nyugodtan várja tovább a buszt. Második, végállomás, érkezik a busz, nyílik a hátsó ajtó, majd leszáll egy csöves nő, hogy az egyik melle konkrétan szabadon lógott, és majdnem kiverte a szememet. Én is nő vagyok, nem vágytam erre az élményre, írta nekünk Zsófi. Hát ezt is köszönjük. Rengeteg meglepő helyzet van ezek szerint a tömegközlekedésen, ugye még a legelső adásba vettük át, hogy ad egy közösségi élményt, lehet vele spórolni, védjük a környezetet, de hát olyan élményeket is ad néha a tömegközlekedés, amire nem feltétlenül vágyunk. Én még gimibe jártam falura, mentem haza iskola után, és a sofőr leállította a buszt a szomszédos falu központjában, felállt és bejelentette, hogy bemegy az általános iskolában a gyerekéért. Kb. 10-15 perccel később jött vissza, megköszönte a türelmet, mentünk tovább, szerintem nagyon aranyos volt. Szintén suliból jöttem haza, nagybátyám volt a sofőr, éppen leparkol az út szélén, ahol nincs megálló, beszalad a dohiba, visszajön két doboz cigivel, aztán megyünk tovább. Ezt meg Dórától kaptuk, és ezt is nagyon szépen köszönjük. Jó egy-két ilyen vidámabb üzenetet kapni, ami felüdülés a többi, hát hogy mondjam, biológiai jellegű üzenet után. Hamarosan megyünk tovább, vannak még üzeneteink, tartsanak velünk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Folytatódik a meleg nyári idő, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország elutasította az Ukrajna és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és a helyettesek pótlékát ugyanakkor megemelték. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes aszbeszt mentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely Szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megálló helynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: Ceglédrádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Szürreális élmények a buszon. Folytatódik a Cegléd hangja. Helyi járatos busz állt meg a csúcsforgalomban, a belvárosi főútvonal belső sávjában. A szembe jövő oldalon megállt mellette egy másik busz, a sofőr átnyújtott egy kajásdobozt, majd mindketten mentek tovább. Remek történet, Sárától kaptuk. Ez szerintem cuki. Ezzel nincs baj. Az persze fura, hogy belső sávban és fura helyen, de átkerült a csomag, és minden mehetett tovább. A következő hallgatónk ezt írja. Velem történt kb. Egy órás busz, hegyen át, nyáron tele, nem volt ülőhely. Cserébe semmi levegő és forróság, kb. 15-20 perc után rosszul lettem, s leguggoltam. Majd egy fél fenéknyi helyet adtak elől az ajtónál, ahol ilyen kis korlát volt. Utolsó emlékem, hogy rádőlök a korlátra, következő pillanatban már az avarban fekszek az útmenti árokban, locsolják az arcomat vízzel, közben a falusi nénik mondják, hogy hívjanak mentőt, ekkor még annyira fáradt voltam, hogy nem tudtam szólni, hogy jól vagyok. Vagy 10 percet várt mindenki, amíg összeszedtem magam, kaptam vizet meg csokit, végállomásig meg ülőhelyet, mindenki nagyon rendes volt és segített, azonban sose felejtem el azt a helyzetet, az utolsó kép és utána az árok. Most is rendszeresen azt érzem, hogy mikor ugyanilyen buszon utazok, hogy menten elájulok. Ezt írja nekünk Réka. Hát ezek kellemetlen helyzetek, igen, beszéltünk korábban az előző műsorokban arról is, hogy miért van a rosszul lét, röviden, tömören csak annyi a helyzet, hogy ahogy az agyunk például azt szokja meg, vagy érzékeli az agyunk, hogy utazunk, hogy haladunk, a szemünk azért, mert ülnek előttünk, azért, mert olvasunk, azért, mert a telefont bámuljuk, a szemünk nem érzékeli ezt a haladást, és ettől sok embernél előjön a rosszul lét. Tehát a test mást érez, mint amit a szem lát, és ezért nem mindig vagyunk jól a buszozás közben, ez persze nem mindenkinél van így, és eszembe jutott egy másik történet egyébként, ekkor Salgóbányára utaztunk, baráti körrel mentünk kirándulni, és az ottani buszon hallgattuk a beszélgetőket, és két fiatal srác beszélgetett, és mondta az egyik a másiknak, hogy figyelj, én öt nyelven beszélek. Beszélek németül, beszélek angolul, beszélek magyarul. Milyen nyelvek is vannak még? Amikor valaki öt nyelven beszél, de az sem jut eszébe, hogy milyen nyelvek léteznek, akkor nem vagyok benne biztos, hogy azokon a nyelveken meg is tud szólalni. Bár lehet, hogy csak kiment a fejéből. Vagy nem magyarul tudja meghatározni, milyen nyelvek vannak. Na mindegy, elkalandoztam. A kutyánk felszállt a reggeli buszra. Hajnalban apukám ment a boltba, kiszökött a kutyánk. Kaput nyitva hagytuk, vártuk haza. Mentem a 618-as buszra, ülök le, félig alszom, egyszer csak hallom, hogy a sofőrbácsi tutulgatva beszél magában. Jaj, de cuki kutyus vagy, eljössz velem? Felugrottam, te jó Isten, ez a mi kutyánk, most letenném, ha lehet. Így a buszos kirándulásból végül kimaradt Beni kutya, apukám pedig már tekert érte, hogy hazavigye. Ez egyébként szintén nagyon aranyos sztori, bárcsak mindegyik ilyen lett volna, amit a mai adásban kaptunk, de hát volt itt mindenféle vegyes felvágott, de még mindig vannak üzeneteink, és még mindig van egy blokkunk, amikor jövök, úgyhogy néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja, és utoljára föltesszük a kérdést, mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

tovább félned, már senki sem bán. Jöjjön az utolsó blokkunk, kedves hallgatók, a Cegléd hangját hallgatják az FM 92-tön, és a műsor legvégéhez közelítünk, maradt még néhány üzenetünk a legszürreálisabb buszos élménnyel kapcsolatban, de mindenki nyugodjon meg, aki nem fért bele, mert még egy adás keretein belül biztos, hogy foglalkozunk ezzel a témával, sok üzenetünk fog bennmaradni így is, meg hát ahogy megszokhattuk, még valószínűleg majd érkeznek újak az alatt, a harmadik adás alatt is, de most aki még belefér, az belefér, holnap pedig egy új témával jelentkezik a Cegléd hangja. Hatalmas tömegben egy teljesen ismeretlen pasi két kézzel rámarkolt a fenekemre, miután megfordultam és mondtam neki, hogy ezt nem kéne, közölte, hogy véletlen volt. Írja nekünk Nóra, hát vannak bizonyos véletlenek, az is lehet, hogy fékezett a busz, ő nem tudott másba megkapaszkodni, vagy nem tudom, hát érdekes történet, persze nyilván nem hiszünk neki ilyenkor. Nagybátyámnak, vagyis az egyik munkatársának az volt a szavajárása, hogy az anyját a sofőrnek. Minden története végén ezt mondta, az anyját a sofőrnek. Egyszer pekje volt, mert a buszon elmesélt egy sztorit, a sofőr ezt meghallotta, eltört az orra. Nem a sofőrnek. Szóval az anyját. Egyébként ez nagyon jó kis sztori, már nem túl jó sztori, Roberttől kaptuk ezt. Nyilván erre figyelni kell, hogyha van egy olyan szófordulatod, ami talán bizonyos esetekben megbánthat másokat, akkor azt ne használd olyan ember előtt, akire pont igaz, hogy például sofőr. Sulis korszakunkban egy srác a spáros kifliről a békönt leszette,

0: majd zsebre vágta, hogy jó lesz az még később. Ez akkor a legjobb, hogyha hallod is, ahogy elhangzik ez. Jó lesz ez még később, és zsebre vágja. Teljesen jó történet, és elég szürreális is, de hát ilyenek megtörténhetnek bizony buszon és más tömegközlekedési eszközön, vagy egészen más helyeken is. Rossz külsejű alakok vigyorogva elkezdték kérdezgetni, mennyit is ér az órám. Elég fárasztó cringe 15 perce volt az életemnek. Nem, nem rejtették el az erőforrásaimat, pusztán csak szivatni akartak. Ja, tehát, hogy nem akartak meglopni feltétlenül, vagy legalábbis te ezt feltételezed, csak úgy egy kicsit kötekedni beléd álltak. Jaj, de jó, ez jól tud esni az embernek nagyon. És nézzük még egy történetet. Budapest céli kerületben történt. Régebben két körjárat volt, ahol laktam. Mindkettő ugyanonnan indult, de az egyik busz, hogy érthető legyen, jobbra indult el, a másik pedig balra. Kedves sofőr bácsi azt a járatot vezette, amelyik jobbra ment volna, de ő elindult balra. Ez addig fel sem tűnt neki, ameddig a másik járat első megállója felé közeledve valaki felszállt és szólt a sofőrnek, hogy rossz irányba megyünk. Végül az első kereszteződésben sűrű elnézéseket kérve megfordult és a jó irányba indult el végül. Egyébként ilyenek vannak, ez bárki benézheti, most miért kéne nekik mindent pontosan tudniuk, úgyhogy szerintem ettől emberibb mondjuk a sofőr szakma is, hogy néha egyszer-egyszer hibáznak, hogy nem lesz belőle nagy kalamajka, akkor meg nem olyan nagy probléma az egész. Kedves hallgatók, köszönöm a rengeteg üzenetet, és köszönöm azt is, hogy olyan sokat írtak, hogy lesz még egy műsor ebből, lesz még egyszer ez a téma, úgyhogy aki nem fér bele, ne aggódjon, holnap egy új témával jön a Ceglét hangja, Vörös Nenni pedig köszöni megtisztelő figyelmüket, és búcsúzik, a viszonthallásra.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Pozitívan átítatott energiától tusztadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál Süveges András, szokás szerint este 6-ig lehetünk együtt, kisebb-nagyobb megszakításokkal én próbálom meg szórakoztatni a hallgatókat, remélem, hogy nem leszek unalmas. Folytatjuk mindjárt dalokkal, már is mutatom, hogy a mai jó reggelt szegéd mivel indul. Hamarosan Benson Boone énekel nekünk, tőle szól majd a Mystical Magical című közös ismerős. Maradjanak tehát vele még egyszer, mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: Hírek a Ceglédi Rádióban.
3: Ma is sok napsütésre számíthatunk, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Folytatódik a szúnyogírtás. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Oroszország elutasította az ukrajnai és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felszólította Iránt, hogy engedjen betekintést az Egyesült Államok és Izrael által tavaly lebombázott nukleáris létesítményekbe. Irán válaszul azt üzente, hogy az Egyesült Államok a nemzetközi jogot megsértve bombázta le a nukleáris létesítményeit, és állítja, hogy atomprogramja békés célokat szolgál. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbb átételéről, a többi országon átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes aszbeszt mentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
2: Az időjárásról.
3: Ma is sok napsütés várható, de a megnövekvő gomoly felhőkből a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között. A mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglét folytatódik a Ceglédia kedvenc dalaival, a fontos hasznos infokkal, programajálóval, lapszemlével, és természetesen azt is elárulom, majd mit üzennek már a csillagok, és szól majd egy beszélgetés is 9 óra után. Hát lényegében a jó reggelt Ceglét című műsor így áll össze. Remélem, rám hallgatnak a folytatásban.
2: Hello.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajos Mise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Hallgatók, hamarosan folytatjuk a Cegléd-ia kedvenc dalaival, előtt azonban mondom már is, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap tehát szerdán hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megrövekedhet a komoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben helyenként a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, záporok, zivatarok érkeznek a Dunántúlra. A Dunántúlon az északnyugati, a Dunától keletre a nyugati, délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak. Nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz. Csütörtökre virradon a front az ország közép és keleti tájain okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Napközben keleten, északkeleten, illetve a déli tájakon fordulhat még elő, néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 21-27 fokot mérhetünk. Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve nyugat Dunántúlon lehet több felhő az égen, északkeleten egy-egy zápor is előfordulhat. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk, erős lesz, a friss 5-14 fokos hajnalt követően délután 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: Jó reggelt!

0: Ceglédrágó. Hírek a Ceglédrágóban.
1: Ma is sok napsütésre számíthatunk, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Folytatódik a szúnyogírtás. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Oroszország elutasította az ukrajnai és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felszólította Iránt, hogy engedjen betekintést az Egyesült Államok és Izrael által tavaly lebombázott nukleáris létesítményekbe. Irán válaszul azt üzente, hogy az Egyesült Államok a nemzetközi jogot megsértve bombázta le a nukleáris létesítményeit, és állítja, hogy atomprogramja békés célokat szolgál. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a többi országon átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes aszbeszt mentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
0: Az időjárásról.
1: Ma is sok napsütés várható, de a megnövekvő gomoly felhőkből a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este a ti kisebb-nagyobb megszakításokkal. Folytatjuk dalokkal a jó reggelt Ceglédet, hamarosan pedig visszatérek és jó pár programot ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe, ezért is érdemes velem maradni.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Júniusban is várnak mindenkit a MOVE ingyenes sportolás a parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még 3 ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni ebben a hónapban az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül. A soron következő június 10-én lesz, 17 órakor kezdődik, jóga a Vörösmarty téren, június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Gubadi parkban, június 15-én pedig 18 órától medibol a Palcsi-Zsilinszky téren. A foglalkozás vezető várnak minden mozogni vágyót. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5., világ és Európa bajnok 5-tusázó a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakán szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a Mozgás Éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e péntek, tehát 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáli József sportcsarnok. Újra lesz Laska Fesztivál Cegléden június 13-án és 14-én a Fürdő úton a jól megszokott módon. 9 órakor kezdődik a Laska főzőverseny. A kis színpadon 10 órától Tom Petty gyermekkoncertjét láthatják, hallatják a fiatalok. Aztán 15 órától Albert Ista bemutatkozik, először a kicsik és nagyok műsorát láthatják, utána pedig jön a Gerje Parti fúvózenekar koncertje. Majd 18 órától a színpadon az Oti Akusztik, 20 óra 30 perccel Bob on the Bass, 22 óra 45 perccel pedig az Orange Crush zenéle gyárjem tribute zenekarról van szó. A nagy színpadon 13 óra 30 perctől láthatják a Város Boradíját, 14 órakor jön majd a főzőverseny eredményhirdetése, 16 órától egy kis délutáni chill Chris Lay-jel, 17 óra 30 perctől a színpadon az X-Faktorból megismert Éber Kóma, 19 óra 30 perckor pedig Fuchs Benjamin zenél, az én drága Filó testvérem, 21 óra 30 perctől Horváth Tamás énekel, és itt még nincs vége a sztorinak, 23 óra 45 perctől a színpadon Jerry, ő pörgeti majd a lemezeket, majd 0 óra 45 perctől a színpadon a Stadium X, 1 óra 45 perctől pedig Madeleine Guszti zenél. Vasárnap június 14-én 10 órakor kezdődik a sétány, 10 órától szintén a babakonyha, az erdei színpadon 10 órától buborékshow, 11 órától kalapjakap gyermekkoncert, a kis színpadon 13 órától a sétány eredményhirdetése lesz, 14 órától a színpadon a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, majd 17 óra 15 perctől Saxisok és a Fúzió Gaspel, a Hernádi Band pedig 19.45-től zenél. A nagy színpadon este fél héttől Bonkor koncert, 21 órától pedig Bája Alex és a Slepp a színpadon, sajnos Nagy Bogi nélkül. Ingyenes laskajárat viszi a rajongókat, érdeklődőket, tehát a Fürdőútra, június 13-án, 14-én Laska Fesztivál Cegléden. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak második 60 perce. A hírek után azon a Bruno Mars énekli el I Just Might című slágerét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
6: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen!
7: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
8: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
9: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
10: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
11: Ma is sok napsütésre számíthatunk. Oroszország elutasította a legújabb béketárgyalási javaslatokat. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Oroszország elutasította az ukrajnai és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felszólította Iránt, hogy engedjen betekintést az Egyesült Államok és Izrael által tavaly lebombázott nukleáris létesítményekbe. Irán válaszul azt üzente, hogy az Egyesült Államok a nemzetközi jogot megsértve bombázta le a nukleáris létesítményeit, és állítja, hogy atomprogramja békés célokat szolgál. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a többi országon átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes aszbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
3: Az időjárásról.
11: Ma is sok napsütés várható, de a megnövekvő gomolyfelhőkből a Dunántúlon és északkeleten zivatar kialakulhat. Napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval, kakaóval, tejjel-tejjával, esetleg hidegcsapvízzel átitatott energiát hordozódó friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Itt a 92-ten a Cegléd Rádióban a jó reggel Ceglédet. A Cegléd élkedvez dalaival folytatjuk azonnal, nem sokára pedig visszatérek és elárulom, hogy miről ír a borsonline.hu oldal és a nemzetisport.hu felület.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk itt a 92-től a Cegléd Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felületről ajánlok olvasni valót. Gangsta Zoli sosem rejtette véka alá, hogy a múltban sem vetette meg a vadbulikat és a pörgős éjszakai életet. Arra azonban valószínűleg kevesen számítottak, hogy a karrierje indulásakor majdnem mindent eljátszott egyetlen este alatt. Gangsta Zoli a Nyugdíjas Gangster Soha Nem Leszek című műsorban osztotta meg azt a hihetetlen történetet, amely még a Dance zenekar tagjaként esett meg vele. A korszak menő metal zenekara, Dance, éppen egy fontos koncertre készült, a csapat állandó dobosa megbetegedett, így került a képbe a fiatal Zoli, akinek beugróként kellett bizonyítania. A tét óriási volt. A koncertre hivatalos volt Enyedi Ernő is, aki éppen a zenekar nagy lemezének kiadását tervezgette. A feszültséget és a lámpalázat a rapper nem mindennapi módon próbálta levezetni, mint mondta, egy meglehetősen elegáns, ám annál veszélyesebb italt választott az alapozáshoz. Csak hát az a dobos 35, azaz 35 darab Éva Vermutot fogyasztott el a koncert előtt, ami egy elegáns ital, drága is, hát arra volt pénzünk, viszont egészséges. A bélflórának tök jó, meg jól leszel tőle, mesélte utólag természetesen viccelődve Zoli. 10 perccel a koncert kezdet előtt a zenekar tagjai kétségbe esetten vették észre, hogy az újdonsült dobosuknak nyoma veszett. A keresés azonnal megkezdődött, ám amikor megtalálták a rappert, a látványa minden képzeletet felülmúlt. Zolira, mármint Gangsta Zolira egy közeli parkban találtak rá, borzalmas állapotban. A gitáros rám lelt egy közeli parkban, a reggelimben feküdve úgy húztak be, mint a lelőtt őzet, emlékezett vissza a rapper a kínos pillanatra. A helyzetet tovább fokozta, hogy miközben a magatehetetlen zenész vonszolták vissza a helyszínre, a backstage-ben már ott ült a kiadó első embere, aki kíváncsian várta a tehetséges, hátul nagyon hadonászó, nagyon menő új dobost. Enyedi Ernő döbbenten nézte végig az élő halottként érkező Gangsta Zolit, és csak annyit tudott kérdezni, a srác kicsoda? A zenekar megpróbálta a lehetetlent, és azonnal életmentő akcióba kezdett, hogy valahogy gatyába rázzák az új tagot a kezdésig. Beúztak, mint egy lehányt halottat, már bocsánat, így fogalmaz Gangsta Zoli, és betettek a zuhány alá mesztelenül, mondta el Zoli. A zenész azonban olyan mélyen volt, hogy képtelen volt színpadra állni, a koncertet végül kénytelenek voltak nélküle megcsinálni. Hogy azt hogy hozták össze, azt én nem tudom, de ezek szerint csak megoldódott a probléma. Gangsta Zoliról is szólt át egy írás a borsonline.hu felületen.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
4: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét, mégpedig a nemzetisport.hu felülettel. A magyar rajongók a hétvégén azért mentek ki az MVM domba, hogy láthassák egy új győri dinasztia születését, ám a legyőzhetetlenség mítosza helyett mást kaptak a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjétől. A győrieknek két francia ellenfelet kellett volna legyőzniük történetük 8. BL címéhez. A Best ellen még belefért a 12 hiba, a rivális 19-szer hibázott, viszont a Metz elleni 18 rontás már túl soknak bizonyult, 31-29-es vereség lett a vége. Sarah Buktit, a francia válogatott beállója, aki nőstől az Eto'o színeiben kézilabdázik, 12 góllal szomorította leendő együttesét. Ezen hétvégi még mindent megtettem a meccs sikeréért, nem foglalkoztam vele, ki az ellenfél, ugyanígy fogok tenni nyártól a Győr esetében is, de most még nagyon örülök, hogy a Metz-szel felértünk a csúcsra. Elnézést, győriek, de nektek már van 7 elsőségetek, szóval szerintem rendben van ez így. Sarah Buktittal is foglalkozik tehát a nemzetisport.hu oldal. A görög vízilabda bajnokságot és kupát is megnyerte Angyal Dániel az Olimpiákosszal az első idényben. A 34 éves pólós a 2023-2024-es kiírásban állt légiósnak, a francia Marseille bajnokságot és kupát is nyert, a liga aranyat a következő évben is megszerezte, míg ebben az idényben a görög gárdával duplázott, emellett bejutott a bajnokok ligája a máltai 4-es döntőjébe is, amely csütörtökön kezdődik el. A 4-es döntőbe jutás is nagy fegyvertény, de bízom benne, hogy nem állunk meg itt. Remélem, BL győzelemmel tudjuk megkoronázni az idényt. A napokban jöttünk haza a vidéki edzőtáborunkból. Szeretnénk maradandót alkotni és BL-t nyerni, de egyelőre csak az elődöntőre ezt pontosítunk, ott kell nagyon jól játszanunk a Proreco ellen, nyilatkozta a lapnak tehát a kiváló sportember Angyal Dániel. Munkatársunk, írja a sportoldal, Borsos László Mexikóvárosból jelentkezett. A futballvilág ünnepére készülő fővárosban még mindig számos helyszínen dolgoznak. Munkagépek zaja keveredik a forgalom állandó murajával, egyes utcákon terelésekkel találkozni, miközben a szervezők az utolsó simításokat végzik a látogatók fogadására. A visszaszámlálás azonban megállíthatatlanul halad tovább. Csütörtökön kezdődik a világbajnokság, de nem mindenki a futballra is pontosít. Június 1-e óta több mint 12.000 pedagógus vert sátrat a történelmi belvárosban, és az egyik tanári szervezet országos sztrájka egyelőre nem mutatja a kifulladás jeleit. A tiltakozók fő követelése a 2007-es nyugdíjreform visszavonása. Természetesen ezzel is foglalkozik a sportoldal, de leginkább a labdarúgó világbajnoksággal.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: szép felállni.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Már is folytatjuk hírekkel, majd a reklámok után itt a 92-től, majd visszatérek a dalokkal a Jó reggelt Ceglédben. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
4: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen! A GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk! Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is! Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán!
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Ma is sok napsütésre számíthatunk. Oroszország elutasította a legújabb béketárgyalási javaslatokat. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Oroszország elutasította az ukrajnai és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felszólította Iránt, hogy engedjen betekintést az Egyesült Államok és Izrael által tavaly lebombázott nukleáris létesítményekbe. Irán válaszul azt üzente, hogy az Egyesült Államok a nemzetközi jogot megsértve bombázta le a nukleáris létesítményeit, és állítja, hogy atomprogramja békés célokat szolgál. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a többi országon átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes aszbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
2: Az időjárásról.
6: Ma is sok napsütés várható, de a megnövekvő gomoly felhőkből a Dunántúlon és északkeleten zivatar kialakulhat. Napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál este hat kisebb, nagyobb megszakításokkal. Süveges András egyébként utánom Szatmári Gábor lesz a műsorvezető, őt pedig Vörös Nándi követi. Most megjönnek a dalok, hamarosan én vissza a programajánlóval, és elmondom azt is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Tartsanak velem!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Júniusban is várnak mindenkit a MOVE ingyenes sportolás a parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még 3 ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni ebben a hónapban az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül. A soron következő június 10-én lesz, 17 órakor kezdődik, jóga a Vörösmarty téren, június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Gubadi parkban, június 15-én pedig 18 órától Medibol a Palcsi-Zsilinszky téren. A foglalkozás vezető várnak minden mozogni vágyót. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdés.

0: 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáli József sportcsarnok. Újra lesz Laska Fesztivál Cegléden, június 13-án és 14-én a Fürdő úton a jól megszokott módon. 9 órakor kezdődik a Laska főzőverseny. A kis színpadon 10 órától Tom Peti gyermekkoncertjét láthatják, hallatják a fiatalok. Aztán 15 órától Albert Ista bemutatkozik, először a kicsik és nagyok műsorát láthatják, utána pedig jön a Gerje Parti fúvózenekar koncertje, majd 18 órától a színpadon az Oti Akusztik, 20 óra 30 perccel Bob on the Bass, 22 óra 45 perccel pedig az Orange Crush zenéle gyári ilyen tribute zenekarról van szó. A nagy színpadon 13 óra 30 perctől átadják a város boradíját, 14 órakor jön majd a főzőverseny eredményhirdetése, 16 órától egy kis délutáni chill Chris Lay-jel, 17 óra 30 perctől a színpadon az X-faktorból megismert Éber Kóma, 19 óra 30 perckor pedig Fuchs Benjamin zenél, az én drága Filó testvérem, 21 óra 30 perc től Horváth Tamás énekel, és itt még nincs vége a sztorinak, 23 óra 45 perctől a színpadon Cherry, ő pörgeti majd a lemezeket, majd 0 óra 45 perctől a színpadon a Stadium X, 1 óra 45 perctől pedig Madeleine Guszti zenél. Vasárnap június 14-én 10 órakor kezdődik a sétány, 10 órától szintén a babakonyha, az erdei színpadon 10 órától buboréksó, 11 órától kalapjakap gyermekkoncert, a kis színpadon 13 órától a sétány eredményhirdetése lesz, 14 órától a színpadon a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, majd 17 óra 15 perctől Saxisok és a Fúzió Gaspel, a Hernádi Band pedig 19.45-től zenél. A nagy színpadon este fél héttől Bonkor koncert, 21 órától pedig Bája Alex és a Slepp a színpadon, sajnos Nagy Bogi nélkül. Ingyenes laskajárat viszi a rajongókat, érdeklődőket, tehát a Fürdőútra, június 13-án, 14-én Laska Fesztivál Cegléden. Mindenkit szeretettel várnak.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: tudom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. Grammy-díjas énekesnő lesz itt velünk a hírek után, egészen pontosan Olivia Loren-Dean, aki idén nyerte meg azt a bizonyos Grammy-díjat. Szóval őt hallgatjuk hamarosan, maradjanak velem.
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00, kettől péntekig 9:30-tól 17:00, szombaton 8:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen. A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Ma is sok napsütésre számíthatunk, csökken a képviselők fizetése. Éjfélig jelenthetik be a gazdálkodók a tavaszi fagykárokat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Csökken a képviselők fizetése. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíja a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobilszámlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. A kormány kiemelt figyelmet fordít a gyermekvédelmi rendszer újjáépítésére, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az ágazatban dolgozóknak bérrendezésre, kiszámítható életpályára, szakmai támogatásra és mentális segítségre van szükségük, hogy megfelelően tudjanak gondoskodni a rájuk bízott gyerekekről. Elfogadta az országgyűlés a deviza alapú hitelszerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtások, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárások felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. A jogszabály célja, hogy időt biztosítson a korábbi törvények felülvizsgálatára. Miniszteri biztosként Grósz Judit fogja össze a jövőben a közmédia körüli teendőket. Feladata a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése és az ehhez kapcsolódó szakmai társadalmi egyeztetés koordinálása lesz, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, hogy a közmédia vezetésére nyilvános pályázatot írnak ki, addig átmeneti vezetése lesz a szervezetnek. Grósz Judit korábban az RTL Magyarország vezérigazgatója helyetteseként dolgozott. A szuvenaritás védelmi hivatal megszüntetéséről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, gazdasági reklámok szabályozásáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról is tárgyal ma az országgyűlés. Az ülés 9 órakor napi rendelőtti felszólalásokkal kezdődik. Ma éjfélig jelenthetik be a gazdálkodók a tavaszi fagykárokat. Az adatokat az Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik. Az Agrártárca a napokban közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. A héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyogirtás. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
3: Az időjárásról.
6: Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz ma is. Délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, viharos széllel kísért zivatar. Napközben 29-34, késő este 21-26 fok várható.
3: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a Patkán alkalmanként a leállósávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le is felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
5: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: verünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától tüzadó friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet a Ceglédiek kedvenc dalaival folytatjuk, sőt, mi több, nem sokára visszatérek, és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, ezért is füleljenek rám.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: köszönöm.
1: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel. A valóság újabb rétegei. Ez a mai nap vezér gondolata, a mondata mottója, hogy miért? Ez nem sokára kiderül. Kos, ma a gondolataidban felbukkanhat egy trauma a múltból, és mindez érzékenyen érinthet. Vannak azonban olyan dolgok, terhek, melyeket nem érdemes magunkkal cipelni, érdemes lezárni, elfelejteni, mint amikor rendet rakunk a régi olmik között. Ideje elvégezed egy szellemi lomtalanítást, nem gondolod? Bika, ma erős lehet benned az empátia, könnyebben meglátod, kiszorul segítségre a közeledben. Segíts, ahol tudsz, de légy óvatos. Nem mindenki szeretné ugyanis elfogadni a támogatást, mert ezzel beismerni, hogy valóban bajban van, az pedig sokan nem szeretnek szembenézni. Ikrek, ma mentálisan erős lehetsz, és az a képességed is megnő, hogy meglásd a problémát más emberekben is. Légy azonban óvatos azzal, kinek ajánlod fel kéretlenül a segítségedet, nem biztos ugyanis, hogy mindenki szembe akar nézni a saját gyengeségeivel. Vannak, akik számára a látszat fontosabb. Rák, majd találkozás vagy friss információ inspirálhat téged arra, hogy valami érdekes, kreatív tevékenységbe kezd, vagy újra felvedd a fonalat egy projektben. Ne abozz mindezt megtenni, hiszen most mindennél nagyobb szükséged van új élményekre, friss gondolatokra. Pesd bele magadat mielőbb. Oroszlán, ma más szemmel nézhetsz valakire a környezetedben, miután kiderül róla valami, amit eddig valószínűleg még csak nem sejtettél. Bármi is az, igyekez érzékenyen közelíteni hozzá, és lehetőleg ne ítélj el hamarkodottan. Könnyen lehet ugyanis, hogy a valóság újabb rétegei kerülnek elő hamarosan ezzel kapcsolatban. Szűz, ma sokféle módon használhatod fel azt a különleges képességedet, hogy előre megérzel a dolgokat körülötted, ma ugyanis, mintha belelátnál az emberekbe, különösen azokba, akik közel állnak hozzád. Azért csak óvatosan adagold az ezzel kapcsolatos információt, nehogy valaki számára ijesztőnek tűnjön, hogy ennyire átlátszó lett számodra. Egy zene után folytatjuk a napi

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyírosz.
7: Pont egy gyírosz?
6: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
5: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
5: Szalonzene a moziban? Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a Ceglédi Szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
1: Reklámot hallottak.
9: Már is folytatjuk itt a 92-tön a napi horoszkópot. Mérleg, ma értékes erőforrás lehet számodra, hogy az intuíciót sokkal jobban működik, mint rendesen. Nálad pedig, aki alapból is könnyen átlátsz az embereken, most szinte veszélyes fegyverré válik ez a tulajdonság. Jaj, annak, aki ma át akar verni téged. Skorpió, ma egy esemény vagy hír miatt kicsit másképpen kezded majd nézni a körülötted lévő dolgokat, és ez azt is eredményezheti, hogy megváltozik a véleményed is egy témában. Ha így van, ne legyen kellemetlen számodra mindez. Ma már többet tudsz, a világ is változik, változtál vele te is, és ez így van rendjén. Nyilas, ma egy új információ nyomán furcsa megérzése támadhat, és ez részben megváltoztathatja az álláspontodat is egy kérdésben. Addig azonban, amíg nem vagy teljesen biztos magadban, ne lépj. Szinte bizonyos ugyanis, hogy hamarosan újabb dolgokat tudsz meg, melyek tovább árnyalják a kérdést. Bak, ma egy közeli baráttal vagy családtaggal kapcsolatban törhet fel belőled az aggodalom, de nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, ha a támogatásoddal ajtóstól rontasz a házba. Várj türelemmel, talán még nem érett meg a helyzet, hogy az illető segítséget kérjen. Vízöntő. Ma valakinek szüksége lehet a segítségedre, bölcsességedre, ami hízelgő lesz, de közben légy óvatos is, ha tanácsot adsz, ha részt veszel más problémáinak megoldásában, a felelősségből is részesülsz. Ha pedig valami rosszul sül el, kellemetlen helyzetbe is kerülhetsz, gondold meg jól, hogy biztosan ezt akarod-e. És végül halak. Ma az elméd különösen éles lehet, így ha olyan feladat is áll előtted, melyben valami újat kell elsajátítani, tartani, akkor ma jó nap lehet erre. Adj bele mindent a tanulásba, és ne feledd, minél tájékozottabb vagy, annál jobbak a lehetőségeid boldogulni az életben. A mai napon egy igen erős inspiráció is érhet, amely még rá is erősít erre. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órája.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal itt a 92-t. Aztán jövök majd vissza a dalokkal. Tartsanak velem, jó rádiózást!
1: Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Ma is sok napsütésre számíthatunk, csökken a képviselők fizetése. Éjfélig jelenthetik be a gazdálkodók a tavaszi fagykárokat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Csökken a képviselők fizetése. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíja a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobilszámlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. A kormány kiemelt figyelmet fordít a gyermekvédelmi rendszer újjáépítésére, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az ágazatban dolgozóknak bérrendezésre, kiszámítható életpályára, szakmai támogatásra és mentális segítségre van szükségük, hogy megfelelően tudjanak gondoskodni a rájuk bízott gyerekekről. Elfogadta az országgyűlés a deviza alapú hitelszerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtások, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárások felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. A jogszabály célja, hogy időt biztosítson a korábbi törvények felülvizsgálatára. Miniszteri biztosként Grósz Judit fogja össze a jövőben a közmédia körüli teendőket. Feladata a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése és az ehhez kapcsolódó szakmai társadalmi egyeztetés koordinálása lesz, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, hogy a közmédia vezetésére nyilvános pályázatot írnak ki, addig átmeneti vezetése lesz a szervezetnek. Grósz Judit korábban az RTL Magyarország vezérigazgatója helyetteseként dolgozott. A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, gazdasági reklámok szabályozásáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról is tárgyal ma az országgyűlés. Az ülés 9 órakor napi rendelőtti felszólalásokkal kezdődik. Ma éjfélig jelenthetik be a gazdálkodók a tavaszi fagykárokat. Az adatokat az Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik. Az Agrártárca a napokban közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. A héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyogírtás. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
1: Az időjárásról.
2: Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz ma is. Délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, viharos széllel kísért zivatar. Napközben 29-34, késő este 21-26 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: ébredezés, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. A jó reggelt Elidet, a reklámok után folytatjuk dalokkal, jön majd többek közt a Well Hello T Dennyvel, itt lesz Christina Aguilera és Calvin Harris is egy muzsika erejéig. Tartsanak velem, hiszen programokat is ajánlok, valamint elmondom, milyen idő lesz a következő napokban.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
2: Reklámot hallottak!
6: Jó reggelt,
2: Ceglé!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Júniusban is várnak mindenkit a MOVE ingyenes sportolás a parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még 3 ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni ebben a hónapban az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül. A soron következő június 10-én lesz, 17 órakor kezdődik, jóga a Vörösmarty téren, június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Gubadi parkban, június 15-én pedig 18 órától Medibol a Palcsi-Zsilinszky téren. A foglalkozás vezető várnak minden mozogni vágyót. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakály szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a Mozgás Éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáli József sportcsarnok. Újra lesz Laska Fesztivál Cegléden, június 10

0: 6 órától egy kis délutáni chill Chris Lay-jel, 17 óra 30 perctől a színpadon az X-Faktorból megismert Éberkóma, 19 óra 30 perckor pedig Fuchs Benjamin zenél, az én drága Filó testvérem, 21 óra 30 perctől Horváth Tamás énekel, és itt még nincs vége a sztorinak, 23 óra 45 perctől a színpadon Jerry, ő pörgeti majd a lemezeket, majd 0 óra 45 perctől a színpadon a Stadium X, 1 óra 45 perctől pedig Madlen Guszti zenél. Vasárnap június 14-én 10 órakor kezdődik a sétány, 10 órától szintén a babakonyha, az erdei színpadon 10 órától buboréksó, 11 órától kalapjakab gyermekkoncert, a kis színpadon 13 órától a sétány eredményhirdetése lesz, 14 órától a színpadon a Ceglidi Magyar Nóta Egyesület, majd 17 óra 15 perctől Saxisok és a Fúzió Gaspel, a Hernádi Band pedig 19.45-től zenél. A nagy színpadon este fél héttől Bonkor koncert, 21 órától pedig Báj Alex és a Slepp a színpadon, sajnos Nagy Bogi nélkül. Ingyenes laskajárat viszi a rajongókat, érdeklődőket, tehát a Fürdőútra, június 13-án, 14-én Laska Fesztivál, Cegléden, mindenkit szeretettel várnak.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban mondom már is, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap tehát szerdán hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megrövekedhet a komoly felhőzet. Nyugaton, észak-nyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben helyenként a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, záporok, zivatarok érkeznek a Dunántúlra. A Dunántúlon az észak-nyugati, a Dunától keletre a nyugati, délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak. Nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kárikula lesz. Csütörtökre virradóan a front az ország középs és keleti tájain okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Napközben keleten, északkeleten, illetve a déli tájakon fordulhat még elő néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 21-27 fokot mérhetünk. Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve nyugat-Dunántúlon lehet több felhő az égen, északkeleten egy-egy zápor is előfordulhat. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk, erős lesz, a friss 5-14 fokos hajnalt követően délután 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Mutatom azonnal, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó egy óra osztálya. A kiváló Teddy Swims énekel majd nekünk, Lose Control című közös ismerősét prezentálja. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
6: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
7: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Ma is sok napsütésre számíthatunk, csökkent a képviselők fizetése, drogterjesztőket fogtak el Kőbányán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Csökken a képviselők fizetése. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíja a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobilszámlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. A kormány kiemelt figyelmet fordít a gyermekvédelmi rendszer újjáépítésére, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az ágazatban dolgozóknak bérrendezésre kiszámítható életpályára, szakmai támogatásra és mentális segítségre van szükségük, hogy megfelelően tudjanak gondoskodni a rájuk bízott gyerekekről. Elfogadta az országgyűlés a deviza alapú hitelszerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtások, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárások felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. A jogszabály célja, hogy időt biztosítson a korábbi törvények felülvizsgálatára. Miniszteri biztosként Grósz Judit fogja össze a jövőben a közmédia körüli teendőket. Feladata a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése és az ehhez kapcsolódó szakmai társadalmi egyeztetés koordinálása lesz, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, hogy a közmédia vezetésére nyilvános pályázatot írnak ki, addig átmeneti vezetése lesz a szervezetnek. Grósz Judit korábban az RTL Magyarország vezérigazgató helyetteseként dolgozott. Több mint 16 kiló kábítószergyanús anyagot foglaltak le Kőbányán. A növényi törmelék külföldről érkezett. A rendőrséget a NAV repülőtéri igazgatósága értesítette a Ferihegyi átvizsgáláson felfedezett csomagokról. A megrendelőket egy 35 éves kínai és egy 20 éves cseh férfit a kézbesítéskor egy kőbányai raktárnál vették őrizetbe. A drog fekete piaci értéke mintegy 65 millió forint. A nyomozók a két férfi lakásán a drog terjesztéséhez szükséges eszközöket is lefoglalták. foglalták. Ma éjfélig jelenthetik be a gazdálkodók a tavaszi fagykárokat. Az adatokat az Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik. Az Agrártárca a napokban közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon.
3: Az időjárásról.
8: Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz ma is. Délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, viharos széllel kísért zivatar. Napközben 29-34, késő este 21-26 fok várható. Holnap egy gyenge hideg front miatt egyre nagyobb területen elered az eső, és néhány fokkal hűvösebb is lesz.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leállósávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Rádiótól. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. A mikrofonnál Süveges András most jelen pillanatban, de ebben a szűk 60 percben vagy fél órában nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábori és vendégé, hogy mi a téma, mármint mi a téma a beszélgetésének. Ez hamarosan kiderül, tartsanak velünk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak.
5: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetés következik, hogy mi a téma, ez azonnal kiderül. A riporter Szatmári Gábor.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.
6: Kedves hallgatók, induljon tehát Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk aktuális része. Bálint Bóta Júliával beszélgetünk most is, természetesen itt a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntelek, Júlia, szervusz.
7: Szia, és köszöntöm a rádió hallgatóit ismételten.
6: De sokszor közlekedési témákról beszélgetünk, most is szóba kerül ez a része is. Hát ugye itt van a nyár, és ilyenkor jönnek azok a bizonyos, hát csúnya szóval tömegrendezvények, ahol nagyon sok ember mozog. Lehetnek ezek fesztiválok, vagy sportversenyek, vagy bármiféle más is, ahol azért sokszor több ezer ember is ott van, és hát ott mozognak jobbra leföl. Tehát ilyenkor a rendőrségnek is dolga van, egészen biztos, akár közlekedési, akár közrendvédelmi szempontból is. Hogyan készültök ti fel az ilyesmire? Tehát nyilván az alakulatból többféle szaktudású embert ilyenkor be kell vonni ebbe a munkába.
7: Igen, ez ugye úgy van, hogy megvan az, hogy melyik rendezvényhez kötelező a rendőri biztosítás, melyikhez nem. Ez úgy van, hogy aki szervezi az eseményt, a közútkezelőnek kéri a hozzájárulását,
6: igen,
7: hogy meg lehessen ezt ugye rendezni, és ott a közútkezelő meghatározza, hogy szükséges-e rendőri biztosítás, vagy megoldható nélkülünk is. Amennyiben azt határozza meg, hogy szükséges, hogy rendőri biztosítás legyen, úgy akkor bejön hozzánk ugye ez a hozzájárulás, ugye a közúti hozzájárulás is az alapján, ugye még egy bejelentés, és akkor ez alapján indítjuk el ezt az egész rendezvény biztosítási procedúrát, úgymond, és akkor meghatározzák, hogy milyen biztosítás kell, hol legyen biztosítva. Például igen, most itt a hétvégén volt ugye egy nagyon-nagyon egy szuper rendezvény, ugye ez a Ceglédi Futófesztivál, ugye?
6: Igen, igen.
7: Hihetetlen, én mondjuk most voltam először ezen, mint a biztosítók között, meg amúgy is, és nagyon-nagyon nagyon jó volt.
6: Ugye?
7: Nagyon jó volt látni azt, hogy mennyire sok ember jött el,
6: igen,
7: és mennyire jól meg volt szervezve, úgyhogy innen is köszönöm szépen ezt a rendezvényszervezőknek, hogy
6: nagyon
7: egy nagyon-nagyon jó...
6: Nagyon sok múlik rajtuk egyébként.
7: Igen, nagyon-nagyon... és itt is megvolt az, hogy hány rendőr kolléga kell ehhez a biztosításhoz. Ugye például ebbe az esetbe kellett a Pesti út és a Fürdő útnak a kereszteződéséhez, valamint a Fürdő út és a Külső Budai úton is egy biztosító kolléga, akik lezárták az útvonalat, oda nem lehetett behajtani.
6: Pontosan.
7: Mert ugye ott volt a futórész, illetőleg ugye rajtuk kívül voltunk még többen, akik bent voltak a rendezvényen. Én kerékpáros rendőrként voltam, mert ugye sokkal el tudtam ott slisszanni a futók között, meg a pályaszélén, hogyha egyik végéből mondjuk a másikba kellett menni, mert volt ilyenre is precedens. Ugye meg hát nagyon nagy köszönet a polgár kollégáknak, mert hogy ők még nagyobb számmal voltak jelen, akik biztosították a becsatlakozó dűlő utat történő be nem hajtást, ugye, hogy ne tudjon senki se bejönni. Ilyenkor ugye úgy van, hogy meg van határozva, hogy mi hanyan vagyunk, hogy hova kell állni, ugye ezt a területet mi előtte végigjárjuk, megnézünk minden egyes lehetőséget, ahol esetleg bejöhet jármű, ahol bármilyen akadály lehet, és hogy ezt nekünk ugye biztosítani kell, hogy semmilyen probléma ne legyen, és ezt a versenyt ugye bármilyen, vagy pontosabban semmilyen probléma vagy fennakadással ne legyen igazából, és ne történjen semmi, hogy például egy autós megjelenik a futók között. Úgyhogy innen is köszönöm tényleg a polgárőrös kollégáknak és a tanulóknak, mert ugye tanulók is voltak ott, diákok is, akik segítettek nekünk.
6: Ez nekik nagyon jó lecke.
7: Igen, ilyen társadalmi munkában, ha jól tudom, az iskolánál ilyen társadalmi munkában tudták ezt így elvégezni.
6: A bemesek úgymond. Voltak ott akkor, ugye?
7: Nem, általános iskolából is voltak ott. Igen. Ilyen, hát úgy értve, hogy ilyen 14 évesek volt, nem akarok hazudni, mert nem kérdeztem meg tőlük, hogy hanyadik osztályosok. De volt olyan, aki a törökből jött, de volt olyan, aki az általános iskolás volt még, de például 8-os volt, ha jól tudom, nem akarok hazudni.
6: Tényleg nagyon-nagyon.
7: Igen, és ők is tényleg ott voltak, és nagyon-nagyon-nagyon ügyesen elvégezték, amit feladatot úgymond kiosztottunk rájuk, és tényleg úgy volt, hogy ha kértünk valamit, ugye akkor ők mentek, és az első szóra segítettek, és ott voltak. Úgyhogy igazából itt megvan az, hogy akkor ugye, hogy hanyan vagyunk, hol kell jelen lennünk, mit kell elvégeznünk, de már nekünk reggel ugye úgy kell oda kimenni, hogy mielőtt ez a rendezvény elkezdődik, mindenki tudja, hogy hol fog lenni, ugye ilyenkor van egy kupak tanács, ahol mindenki ott van.
6: Fontos.
7: Elmondjuk, hogy te ide állsz, te oda állsz, ez a feladat, az a feladat, és akkor próbálunk egy normális bevonulási tervet, mint a, ugye, ha jönnek az emberek az autókkal. Nagyon sok olyan gépjármű volt most is, aki nem értette meg, hogy például nem hajthat be egy adott területre.
6: Bizony.
7: De velük is hála az égnek kompromisszumra jutottunk, és akkor minden, tényleg minden probléma nélkül lezajlott ez az esemény, és tényleg innen is köszönöm szépen a kollégáimnak, és a polgárőr kollégáknak, valamint a szervezőknek is, hogy jelen lehettünk ezen, és köszönjük a bizalmat, amit ismételten adtak nekünk. Igazából nagyon oda kell figyelni arra, hogy a megfelelő felszerelés ott legyen. Ugye ilyenkor az is kell, hogy legyenek mentősök a helyszínen, hogyha bármi történik.
6: Bizony.
7: Ugye, de ez ilyenkor mindig a szervezői oldal szokta ezeket leszervezni, ugye mind a mentősökkel, ott megvan határozva. Ezt teljes mértékben leszervezik,
6: igen.
7: És ugye nekünk a rendezvény biztosítása a része, a többit meg mind a szervező szokta intézni.
6: Igen. Fontosak ezek nagyon, és többször emlegetted a polgárőröket is, a velük való együttműködés a mindennapokban is egyébként nagyon fontos, egy ilyen nagy rendezvénynél meg különösen, és nagyon jó, amikor jönnek az ifjabb segítők is, a tanulók is, akik közül, hát ki tudja, néhány éven belül lehet, hogy néhányan már ott lesznek a kapitányság állományában.
7: Igen. Hát reméljük, hogy majd így lesz, tényleg nagyon-nagyon ügyesek voltak a diákok is.
6: Igen. Ugye ez egy sportverseny. A sportverseny megint más, mint például egy másfajta rendezvény, mint ami most közeledik, ugye a hétvégén a Laska Fesztivál, hát ahol már azért lehet kapni sört, bort is, stb. De én azt figyeltem meg az elmúlt években, jó pár évben, amióta már a Laska Fesztiválokat rendezik, még akár amikor itt bent volt a belvárosban, de főleg amikor már kint ott a fürdő környékén, hogy ott én sétálgattam, vagy sétálgattunk a feleségemmel is, olyan biztonságérzetet adott az, hogy szinte nem volt olyan pillanat, hogyha valamerre szétnéztünk, ne láttunk volna egy rendőrpárost. Egyfajta biztonságérzetet adott az embernek az, hogy ti ott vagytok, és úgy nem kellett ott semmit csinálni, tehát igen, semmi rendbontás nem történt, de azért jó érzés volt látni, hogy ott vagytok, és nekünk ez sokat jelentett.
7: Hát igen, próbálunk mindenhol ott lenni, ahol felkérnek minket, hogy legyünk jelen, ami nem könnyű manapság.
6: Nem bizony.
7: És én tényleg azt mondom a kollégáimnak minden elismerésem, hogy ebbe az időszakba is teljes mértékben helyt állnak a igen, helyükön, és a szolgálatot teljesítik úgy, ahogy megkívánják. Úgyhogy innen tényleg köszönöm nekik a munkájukat. Hát igen, a Laska Fesztivál is egy nagyon jó kis esemény lesz, és most például 12-én este viszont lesz a mozgás éjszakája, ugye ezt?
6: Igen.
7: Ugye megint majd nagyon, nagyon jó kis
6: beszámoltunk
7: program.
6: Már róla, igen.
7: Igen, nagyon jó kis program lesz, ott én is szolgálatban leszek ismételten, a rendőrautóval most. Igen. Rendőrautóval leszek.
6: Biztosítjátok a helyszínt, akkor fogom, a külső igen, helyszíneket.
7: Hát igen, úgy van, hogy felvezetem a kerékpáros részt, mert ugye most például egy nagy kerékpározás lesz, nem egy kis kör lesz, hanem egy jó nagy 15 igen, kilométeres kerékpár túra idézőjelben, és akkor ott leszek megint szolgálatban, úgyhogy én nagyon várom már ezt az estét, remélem, hogy minél több emberrel találkozunk ott, hogy tényleg együtt legyünk, és ne mindenki csak a telefon előtt üljön, és akkor azon keresztül kémlelje a világot, igen, hanem tényleg kijönni a szabadba, úgymond, és együtt tölteni személyesen egy kis időt, úgyhogy ott várok mindenkit én is nagy szeretettel, meg hát ugye a Kőházi Ádám igazából az egésznek ennek a nagy rendezője, ugye, és tényleg várunk ott mindenkit sok-sok szeretettel, úgyhogy ez is egy példa olyan, hogy ott leszek én is járőrautóval, és hát szolgálati gépjárművel, és akkor majd ott látjuk, hogy mi lesz most, de igazából például, hogyha van fent Budapesten egy rendezvény, ott ugye azért sokkal több kolléga nyilván, kell, hát hogy jelen
6: is
7: legyen,
6: mozog,
7: és
6: nyilván,
7: ott
6: igen,
7: egy teljes városra kiterjedően van megcsinálva az, hogy, vagy hát eltervezve az, hogy ki melyik útvonalat, hogy biztosítja,
6: fontos
7: hány személy
6: ezek,
7: kell oda, akkor mivel kell, hogy legyen, mert van kerékpáros, van gyalogjárőr, van civil, aki a tömegbe benne van, hogy lássa és tudjon jelezni, hogyha bármi probléma van, ugye vannak ezek a civil ruhás kollégák,
6: hogyne,
7: akkor vannak ugye azok, akik mondjuk a lovasrendőrök, hogyha az szükséges, vannak a kerékpárosok, vannak a szolgálati gépjárművesek, úgyhogy nagyon sokféle módon tudunk jelen lenni, attól függ, hogy mire van szükség. De például Budapesten ugye általában mindenki is jelen szokott lenni, jó, uh-huh, mondjuk a lovasok, ők azért ritkábban, de általában a gyalogos kollégák, a szolgálati gépjárművel és a ugye civil ruhás kollégák ott szoktak lenni, úgymond a tömegben, hogyha bármilyen igen, probléma lenne, akkor tudnak jelezni. Igazából ez egy nagyon átfogó hadművelet, úgymond, amit itt végre kell
6: igen,
7: hajtani, és nagyon-nagyon nagy összebeszélés kell, hogy ez egy tökéletes rendszer alakuljon ki, és tényleg gördülékenyen menjen minden.
6: Hát, hogy egy zenei hasonlatot mondjak, ez olyan majdnem, mint a jazz, improvizálni kell, mert ugye a helyzet percről percre változhat, és ez azonnal alkalmazkodni kell, tehát ezt nem lehet előre eltervezni, hogy majd 19 óra 46 perckor ez fog történni, nem tudjuk, mi
7: nem,
6: fog történni.
7: Nem, ez így igaz. Ez most ugye? Is volt igen, így a hétvégén, hogy szóltak, hogy itt van probléma, akkor ugrottam a kerékpárra, és tűztem át egyik végből a másik végbe, ott cikáztam igen, futók között, de tényleg is megoldottuk a problémát, ott voltunk, megoldottuk, és ment minden tovább, mint a karikacsapás, úgyhogy ez a dolgunk.
6: Igen, de hál' Istennek tényleg azért az elmúlt évek ceglédi rendezvényeire, hogyha visszagondolok, ilyen különösebb, nagyobb rendőri problémára nem nagyon emlékszem. Azt hiszem, hogy nem nagyon volt.
7: Nem
6: az emberek rendesen viselkednek itt ezeken
7: igen,
6: a rendezvényeken,
7: igen,
6: ugye?
7: Igen, hát szokott azért néha lenni ilyen összeszólalkozás, vagy ilyen, de ez bárhol előfordulhat, mi akkor is jelen vagyunk,
6: és kezelni
7: tudjuk, és próbálunk minden problémát úgy megoldani, hogy mind a két fél jól járjon.
6: Na, hát reméljük, hogy kevés ilyen probléma lesz, ha meg lesz, akkor ti úgy is megoldjátok, úgyhogy nyugodtan megyünk majd ki, akár a Laska Fesztiválra is majd legközelebb itt a hétvégén, és hát nagyon szépen köszönjük azt a munkát, amit végeztek, és tényleg, ahogy mondtam már itt pár perccel ezelőtt is, hogy jó érzés azt látni, hogy itt is egy rendőrpáros, ott is egy rendőrpáros, akkor mi nyugiban vagyunk.
7: Igen, akik, próbálunk mindenhol is ott lenni.
6: Biztos, hogy nem akarunk balhét csinálni.
7: Igen, igen, igen, de az általában úgy szokott lenni, hogy nem akarunk balhét, aztán csak egyszer ott vagyunk a közepében, de hála az égnek ott vannak, próbálnak mindenhol ott lenni a kollégák, ami manapság nem, de nem könnyű helyzetben vannak manapság.
6: Igen, igen, igen. Na hát sok erőt akkor nektek.
7: Köszönjük szépen.
6: Ezekhez a rendezvényekhez is, és nagyon szépen köszönjük még egyszer, amit eddig is tettetek meg, amit fogtok tenni ezután is. És most erről szólt Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk. Bálint Bóta Júlia volt, tehát most is a vendégünk, Júlia. Még egyszer köszi, és akkor találkozunk ezeken a rendezvényeken barátságos hangulatban.
7: Igen, így legyen. Köszönöm szépen.
0: Szeglét Rádió. Szeglét Rádió. 92.5.
5: A beszélgetés után, kedves hallgatók, a mikrofonnál Süveges András, tartsanak velem, folytatjuk azonnal dallal. Érkezik Dr. Béres és Radics Gigi közöse, ez a Dilemma, hallgassanak ránk.

0: Kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban már is folytatjuk a legfrissebb információkkal a jó reggel Ceglédet, aztán jövök vissza a dalokkal, tartsanak velem!
1: Ma is sok napsütésre számíthatunk, csökkent a képviselők fizetése, drogterjesztőket fogtak el Kőbányán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Csökken a képviselők fizetése. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíja a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobilszámlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. A kormány kiemelt figyelmet fordít a gyermekvédelmi rendszer újjáépítésére, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az ágazatban dolgozóknak bérrendezésre kiszámítható életpályára, szakmai támogatásra és mentális segítségre van szükségük, hogy megfelelően tudjanak gondoskodni a rájuk bízott gyerekekről. Elfogadta az országgyűlés a deviza alapú hitelszerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtások, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárások felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. A jogszabály célja, hogy időt biztosítson a korábbi törvények felülvizsgálatára. Miniszteri biztosként Grósz Judit fogja össze a jövőben a közmédia körüli teendőket. Feladata a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése és az ehhez kapcsolódó szakmai társadalmi egyeztetés koordinálása lesz, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, hogy a közmédia vezetésére nyilvános pályázatot írnak ki, addig átmeneti vezetése lesz a szervezetnek. Grósz Judit korábban az RTL Magyarország vezérigazgatója helyetteseként dolgozott. Több mint 16 kiló kábítószergyanús anyagot foglaltak le Kőbányán, a növényi törmelék külföldről érkezett. A rendőrséget a NAV repülőtéri igazgatósága értesítette a Ferihegyi átvizsgáláson felfedezett csomagokról. A megrendelőket egy 35 éves kínai és egy 20 éves cseh férfit a kézbesítéskor egy kőbányai raktárnál vették őrizetbe. A drog fekete piaci értéke mintegy 65 millió forint. A nyomozók a két férfi lakásán a drog terjesztéséhez szükséges eszközöket is lefoglalták. Ma éjfélig jelenthetik be a gazdálkodók a tavaszi fagykárokat. Az adatokat az Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik. Az Agrártárca a napokban közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon.
2: Az időjárásról.
1: Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz ma is. Délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, viharos széllel kísért zivatar. Napközben 29-34, késő este 21-26 fok várható. Holnap egy gyenge hideg front miatt egyre nagyobb területen elered az eső, és néhány fokkal hűvösebb is lesz.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. A jó reggelt Szegédet folytatjuk reklámok után, a Destiny's Child-dal, jön majd Geszti Péter, és itt lesz velünk a Faladó Flow is, meg én is itt leszek, programokat ajánlok hamarosan, ezért is füleljenek rá.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
1: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. jelentkezés@infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Cegédia kedvenc dalaival, előtt azonban mondom már is, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap tehát szerdán hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megrövekedhet a komoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben helyenként a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, záporok, zivatarok érkeznek a Dunántúlra. A Dunántúlon az északnyugati, a Dunától keletre a nyugati, délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak. Nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz. Csütörtökre virradóan a front az ország középs és keleti tájain okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Napközben keleten, északkeleten, illetve a déli tájakon fordulhat még elő néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 21-27 fokot mérhetünk. Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve nyugat Dunántúlon lehet több felhő az égen, északkeleten egy-egy zápor is előfordulhat. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk, erős lesz, a friss 5-14 fokos hajnalt követően délután 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 második 60 perce. A hírek után azonnal játszom Alex Forum felvételét, a címe Fever Dream. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
4: A Kossuth étterem napi ajánlatai. Lebbencsleves, A menü kapros tökfőzelék sertéspörkölttel, B menü csirkepaprikás nagykagyló tésztával, extra menü kijevi csirke merrizibizivel. Előfizetve a menü ára 1700 forint. Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával. Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefon számon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1. Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Ma is sok napsütésre számíthatunk. Csökken a képviselők fizetése. Betelt a nevezési lista az idei Balatonátúszásra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Csökken a képviselők fizetése. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíja a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. A vegyipari szakszervezetek szövetsége szerint az akkumulátoripar továbbra is fontos szerepet tölt be az autógyártásban. A szervezet elnöke azt mondta, ezt figyelembe véve érdemes átvilágítani az érintett cégeket és megvizsgálni az államilag támogatott beruházások hasznát, illetve kialakítani az ágazati stratégiát. A kormány szigorúbb szabályozást ígér a szektorban. Székely Tamás hangsúlyozta, a hazai akkugyárakban több mint 30 ezeren dolgoznak, így az üzemek, gyárak bezárása nem kerülhet szóba. Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Révfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb, féltávra, valamint a Szápos Balaton áthúzásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség, közölték a szervezők. Sztrájkolnak holnap a francia vasutak. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercity-nek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az állami vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. Druggal átitatott faárut foglaltak le Chilében. A több mint 100 tonna kábítószert, főként kokaint és ketamint az európai piacra szánták. Értéke meghaladja a 8 milliárd dollárt. A dél-amerikai országban ez volt az eddigi legnagyobb ilyen típusú kábítószerfogás. A Fülöp-szigeteken 36-ra emelkedett a tegnapi földrengés halálos áldozatainak száma, több mint 450-en megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csak nem 80 ezer embert érintett, a 7,5 6,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A térségben néhány órára cunami riadót rendeltek el.
2: Az időjárásról.
7: Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz ma is. Délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, zivatar. Több helyen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 29-34, késő este 21-26 fok várható. Holnap egy gyenge hidegfront miatt egyre nagyobb területen elered az eső, és néhány fokkal hűvösebb lesz.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a Patkán alkalmanként a leállósávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le is felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttet és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Cegléd Rádióban azonnal folytatjuk a Plusz-mínusz 2-t a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok azok számára, elsősorban nyilván, akik lemaradtak a reggeli műszakról, a jó reggelt Ceglédről, mert ott én ezt már megtettem, szóval napi horoszkóp hamarosan, tartsanak!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Júniusban is várnak mindenkit a MOVE ingyenes sportolás a parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még 3 ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni ebben a hónapban az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül. A soron következő június 10-én lesz, 17 órakor kezdődik, jóga a Vörösmarty téren, június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Gubadi parkban, június 15-én pedig 18 órától medibol a Palcsi-Zsilinszky téren. A foglalkozás vezető várnak minden mozogni vágyót. A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakás szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a Mozgás Éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáli József sportcsarnok. Újra lesz Laska Fesztivál Cegléden, június 13-án és 14-én a Fürdőúton a jól megszokott módon. 9 órakor kezdődik a Laska főzőverseny. A kis színpadon 10 órától Tom Petty gyermekkoncertjét láthatják, hallhatják a fiatalok. Aztán 15 órától Albert Issa bemutatkozik, először a Kicsik és Nagyok műsorát láthatják, utána pedig jön a Gerje Parti fúvózenekar koncertje. Majd 18 órától a színpadon az Oti Akusztik, 20 óra 30 perccel Bob on the Bass, 22 óra 45 perccel pedig az Orange Crush Zeréle Gyáriem Tribute zenekarról van szó. A nagy színpadon 13 óra 30 perctől láthatják a Város Boradíját, 14 órakor jön majd a főzőverseny eredményhirdetése, 16 órától egy kis délutáni chill Chris Lay-jel, 17 óra 30 perctől a színpadon az X-Faktorból megismert Éberkóma, 19 óra 30 perckor pedig Fuchs Benjamin zenél, az én drága filótestvérem, 21 óra 30 perctől Horváth Tamás énekel, és itt még nincs vége a sztorinak, 23 óra 45 perctől a színpadon Jerry, ő pörgeti majd a lemezeket, majd 0 óra 45 perctől a színpadon a Stadium X, 1 óra 45 perctől pedig Madlen Guszti zenél. Vasárnap június 14-én 10 órakor kezdődik a Sétány, 10 órától szintén a Baba Konyha, az erdei színpadon 10 órától Buborék Show, 11 órától Kalapja Kap gyermekkoncert, a kis színpadon 13 órától a Sétány eredményhirdetése lesz, 14 órától a színpadon a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, majd 17 óra 15 perctől Saxi Shock és a Fúzió Gaspel, a Hernádi Band pedig 19.45-től zenél. A nagy színpadon este 6:30-től Bongor koncert, 21 órától pedig Bája Alex és a Slepp a színpadon, sajnos Nagy Bogi nélkül. Ingyenes laskajárat viszi a rajongókat, érdeklődőket, tehát a Fürdőútra, június 13-án, 14-én Laska Fesztivál Cegléden. Mindenkit szeretettel várnak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: folytatjuk a csillagok üzeneteivel. A valóság újabb rétegei. Ez a mai nap vezér gondolata, a mondata mottója, hogy miért? Ez nem sokára kiderül. Kos, ma a gondolataidban felbukkanhat egy trauma a múltból, és mindez érzékenyen érinthet. Vannak azonban olyan dolgok, terhek, melyeket nem érdemes magunkkal cipelni, érdemes lezárni, elfelejteni, mint amikor rendet rakunk a régi olmik között. Ideje elvégezed egy szellemi lomtalanítást, nem gondolod? Bika, ma erős lehet benned az empátia, könnyebben meglátod, kiszorul segítségre a közeledben. Segíts, ahol tudsz, de légy óvatos. Nem mindenki szeretné ugyanis elfogadni a támogatást, mert ezzel beismerni, hogy valóban bajban van, haza pedig sokan nem szeretnek szembenézni. Ikrek, ma mentálisan erős lehetsz, és az a képességed is megnő, hogy meglásd a problémát más emberekben is. Légy azonban óvatos azzal, kinek ajánlod fel kéretlenül a segítségedet, nem biztos ugyanis, hogy mindenki szembe akar nézni a saját gyengeségeivel. Vannak, akik számára a látszat fontosabb. Rák, majd találkozás vagy friss információ inspirálhat téged arra, hogy valami érdekes, kreatív tevékenységbe kezd, vagy újra felvedd a fonalat egy projektben. Ne abozz mindezt megtenni, hiszen most mindennél nagyobb szükséged van új élményekre, friss gondolatokra. Vesd bele magadat mielőbb. Oroszlán, ma más szemmel nézhetsz valakire a környezetedben, miután kiderül róla valami, amit eddig valószínűleg még csak nem sejtettél. Bármi is az, igyekezz érzékenyen közelíteni hozzá, és lehetőleg ne ítélj el hamarkodottan. Könnyen lehet ugyanis, hogy a valóság újabb rétegei kerülnek elő hamarosan ezzel kapcsolatban. Szűz, ma sokféle módon használhatod fel azt a különleges képességedet, hogy előre megérzel dolgokat körülötted, ma ugyanis, mintha belelátnál az emberekbe, különösen azokba, akik közel állnak hozzád. Azért csak óvatosan adagold az ezzel kapcsolatos információt, nehogy valaki számára ijesztőnek tűnjön, hogy ennyire átlátszó lett számodra. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a

0: Már is folytatjuk itt a 92-tön a napi horoszkópot. Mérleg, ma értékes erőforrás lehet számodra, hogy az intuíciót sokkal jobban működik, mint rendesen. Nálad pedig, aki alapból is könnyen átlátsz az embereken, most szinte veszélyes fegyverré válik ez a tulajdonság. Jaj, annak, aki ma át akar verni téged. Skorpió, ma egy esemény vagy hír miatt kicsit másképpen kezded majd nézni a körülötted lévő dolgokat, és ez azt is eredményezheti, hogy megváltozik a véleményed is egy témában. Ha így van, ne legyen kellemetlen számodra mindez. Ma már többet tudsz, a világ is változik, változtál vele te is, és ez így van rendjén. Nyilas, ma egy új információ nyomán furcsa megérzése támadhat, és ez részben megváltoztathatja az álláspontodat is egy kérdésben. Addig azonban, amíg nem vagy teljesen biztos magadban, ne lépj. Szinte bizonyos ugyanis, hogy hamarosan újabb dolgokat tudsz meg, melyek tovább árnyalják a kérdést. Bak, ma egy közeli baráttal vagy családtaggal kapcsolatban törhet fel belőled az aggodalom, de nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, ha a támogatásoddal ajtóstól rontasz a házba. Várj türelemmel, talán még nem érett meg a helyzet, hogy az illető segítséget kérjen. Vízöntő, ma valakinek szüksége lehet a segítségedre, bölcsességedre, ami hízelgő lesz, de közben légy óvatos is, ha tanácsot adsz, ha részt veszel más problémáinak megoldásában, a felelősségből is részesülsz. Ha pedig valami rosszul sül el, kellemetlen helyzetbe is kerülhetsz, gondold meg jól, hogy biztosan ezt akarod-e. És végül halak, ma az elméd különösen éles lehet, így ha olyan feladat is áll előtted, melyben valami újat kell elsajátítani, akkor ma jó nap lehet erre. Adj bele mindent a tanulásba, és ne feledd, minél tájékozottabb vagy, annál jobbak a lehetőségeid boldogulni az életben. A mai napon egy igen erős inspiráció is érhetsz, amely még rá is erősít erre. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707. Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Cegédia kedvenc dalaival, előtt azonban mondom már is, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap tehát szerdán hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megrövekedhet a komoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben helyenként a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, záporok, zivatarok érkeznek a Dunántúlra. A Dunántúlon az északnyugati, a Dunától keletre a nyugati, délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak. Nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz. Csütörtökre virradóan a front az ország középső és keleti tájain okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Napközben keleten, északkeleten, illetve a déli tájakon fordulhat még elő néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 21-27 fokot mérhetünk. Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve nyugat Dunántúlon lehet több felhő az égen, északkeleten egy-egy zápor is előfordulhat. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk, erős lesz, a friss 5-14 fokos hajnalt követően délután 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió, változatos és friss zenék a nap 24 órájában.

0: kedves hallgatók, a délelőttnek vége, a délután mindjárt indul, nálunk mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal Ed Sheeran énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
6: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Ma is sok napsütésre számíthatunk. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a tegnapi erős földrengés után. Megkezdődött a Tisza virágzása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Éjszaka 170 drónnal és rakétával támadta Ukrajnát az orosz hadsereg, találatért infrastruktúrális létesítményeket és lakóházakat is. Az ukránok közben továbbra is intenzíven támadják az orosz utánpótlási útvonalakat, amelyeken keresztül Moszkva a Krímet igyekszik ellátni. Legutóbb a Csongárhídra mértek csapást. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a tegnapi erős földrengés után. Eddig hivatalosan 37 ember halálát erősítették meg, csak nem 500-an megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csak nem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, több ezer iskola, kórház és közintézmény megrongálódott. Itthon a földrengés károsultjainak megsegítésére adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet. Sztrájkolnak holnap a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercity-knek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az Állami Vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. A Balatonnál jellemzően szakácsból és felszolgálóból van hiány a nyári csúcsszezon előtt. A térség turizmusa emellett a rövid 3-4 napos nyitvatartással és a hétköznapokon kieső forgalommal is küzd, mondta a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Flesz Tamás hozzátette, egyre nagyobb a munkavállalók bérigénye, ami az árakra is hatással van. Ahhoz, hogy foglalkoztatási szempontból is fenntarthatóbb legyen a térség, fontos lenne meghosszabbítani a szezont, hangsúlyozta a szakember. Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Révfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a Szápos Balaton áthúzásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség, közölték a szervezők. Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt. Napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg. A kérész védett rovarfaj, így tilos az élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, valamint a rajzás megzavarása.
2: Az időjárásról.
8: Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz ma is. A Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, zivatar. Napközben 29-34, késő este 21-26 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a Patkán alkalmanként a leállósávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km per óra sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Na meg jó étvágyat az ebédhez. Folytatjuk dalokkal a plusz-mínusz kettőt, hamarosan pedig a mai nappal foglalkozok, azaz június 9-ével keddel. Tartsanak velem ezért is.
0: Szegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogójavítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
7: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. jelentkezés@infineon.com.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Júniusban is várnak mindenkit a MOVE ingyenes sportolás a parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még 3 ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni ebben a hónapban az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül. A soron következő június 10-én lesz, 17 órakor kezdődik, jóga a Vörösmarty téren, június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Gubadi parkban, június 15-én pedig 18 órától medibol a Palcsi-Zsilinszky téren. A foglalkozás vezető várnak minden mozogni vágyót. A Kossuth Múzeum meghívja önöket június 12-én pénteken 17 órára a Tárgyak és Történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntött Hont Zakar József múzeumigazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítás augusztus 23-áig látogatható. A cím Cegléd, Múzeum utca 5. Mindenkit szeretettel várnak. A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5., világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakán szerint amit 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a Mozgás Éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e péntek, tehát 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáli József sportcsarnok. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglidi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak: kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Kedves hallgatók, június 9-e van a mai napon, a Félixek ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Boldog, Diana, Előd, Ludovika, Pelágia és Pelágius nevű ismerőseiket. A Félix latin eredetű név, jelentése boldog, szerencsés, bármis legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most szól egy zene, hamarosan pedig visszatérek születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal, tartsanak velem!

Már is folytatjuk, kedves hallgatók, születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal, bár olyan sok mára nem jutott. 85 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot John Lord, angol Hammond orgona játékos és zongorista, a Deep Purple egyik alapítója. 56 éves ma Miklósa Erika, Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas koloratúr szoprán, opera énekesnő, és 111 éve született Les Paul, amerikai jazz gitáros, az elektromos gitár egyik kifejlesztője. 1950-ben született Trevor Boulder, zenész, a Uriah Heep együttes tagja, és 1951-ben Peter Gill, zenész, a Motörhead tagja volt ő. Aztán 2002-ben ezen a napon Peter Gabriel házasságot kötött Mel Flynnel, és 1976-ban ezen a napon született Bee, énekesnő, a volt Bestiák tagja. Ugye a Lány Trió 1997-ben alakult Budapesten, a csapat menedzsere Kozsó volt, tagjai Bedi, azaz Mor Bernadett, Honey, Pap Harriet és Miss Bee, Somorjai Ilona, a mi születésnaposunk. Szóval 97-ben jelent meg első Bestiák című albumuk, amely aranzsirár díjat nyert az év legsikeresebb felfedezettje kategóriában. Egy év múlva 98-ban megjelent második albumuk, Nem kérek más címmel. 99-ben szakítottak producerükkel, Kozsóval, aki ezek után beperelte őket az elmaradt haszon miatt, ezért a lányok BST néven folytatták tovább, a pert végül a Bestiák nyerték meg, 2001-ben az együttes feloszlott, egyébként, ha jól emlékszem, 2011-ben majdnem újra összeálltak, de aztán mégsem. Nem tudom, mi lehetett a prüccök, a lényeg az, hogy ma ünnepel Somorjai Ilona, azaz művész nevén Bi, a Bestiák egykori tagja. Egyébként ő még járja az országot Bestiák dalokkal. Na de nem ez a fontos, hanem, hogy jön egy régi dal tőlük, mármint a Bestiáktól itt a Cegléd Rádióban.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
2: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
6: KGM. Made in Korea.
7: Ti hova mentek idén nyaralni?
8: Ahova csak akarunk.
7: Jó, de mégis melyik hotelbe?
8: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
7: Komolyan? És honnan szereztetek?
8: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: hamarosan folytatjuk a Cegléria kedvenc dalaival, előtt azonban mondom már is, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap tehát szerdán hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megrövekedhet a gomoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton erősen felhős borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben helyenként a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, záporok, zivatarok érkeznek a Dunántúlra. A Dunántúlon az északnyugati, a Dunától keletre a nyugati, délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak. Nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz. Csütörtökre virradóan a front az ország középső és keleti tájain okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Napközben keleten, északkeleten, illetve a déli tájakon fordulhat még elő néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 21-27 fokot mérhetünk. Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve nyugat Dunántúlon lehet több felhő az égen, északkeleten egy-egy zápor is előfordulhat. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk, erős lesz, a friss 5-14 fokos hajnalt követően délután 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 utolsó felvonása. Csodálatos Olivia Dean énekel nekünk hamarosan, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312 520.
4: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Ma is sok napsütésre számíthatunk. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a tegnapi erős földrengés után. Egy hét alatt 334 gyorshajtót mértek be Kőbányán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Éjszaka 170 drónnal és rakétával támadta Ukrajnát az orosz hadsereg, találatért infrastruktúrális létesítményeket és lakóházakat is. Az ukránok közben továbbra is intenzíven támadják az orosz utánpótlási útvonalakat, amelyeken keresztül Moszkva a Krímet igyekszik ellátni. Legutóbb a Csongárhídra mértek csapást. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a tegnapi erős földrengés után. Eddig hivatalosan 37 ember halálát erősítették meg, csak nem 500-an megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csak nem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, több ezer iskola, kórház és közintézmény megrongálódott. Itthon a földrengés károsultjainak megsegítésére adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet. A Balatonnál jellemzően szakácsból és felszolgálóból van hiány a nyári csúcsszezon előtt. A térség turizmusa emellett a rövid 3-4 napos nyitvatartással és a hétköznapokon kieső forgalommal is küzd, mondta a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Fles Tamás hozzátette, egyre nagyobb a munkavállalók bérigénye, ami az árakra is hatással van. Ahhoz, hogy foglalkoztatási szempontból is fenntarthatóbb legyen a térség, fontos lenne meghosszabbítani a szezont, hangsúlyozta a szakember. Egy hét alatt 334 gyorshajtót mértek be Kőbányán. A rekorder a Keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km/órás sebességgel autózott. A sofőrnek 140 ezer forint bírságot kell fizetnie. A budapesti rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy a legtöbb balesetet egyebek mellett a gyorshajtók okozzák, ezért a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. Betelt a nevezési lista az idei Balatonátúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Révfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a szápos Balaton áthúzásra még van néhány szabad hely, közölték a szervezők. Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt. Napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg. A kérész védett rovarfaj, így tilos az élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, valamint a rajzás megzavarása.
2: Az időjárásról.
7: Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz ma is. A Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, zivatar. Napközben 29-34, késő este 21-26 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a Patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Remélem velem tartanak. Folytatjuk dalokkal a Ceglédiek kedvenceivel. Egyébként a zenéké lesz a főszerepe a szűk 60 percben, de jönnek majd a fontos, hasznos infok. Rengeteg programot tudok ajánlani, szólok az időjárásról is. Tartsanak velem!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170.
5: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gírosz.
7: Pont egy gírosz?
6: Igen, pontosabban a gírosz pont.
4: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
4: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
3: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Júniusban is várnak mindenkit a MOVE ingyenes sportolás a parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még 3 ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni ebben a hónapban az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül. A soron következő június 10-én lesz, 17 órakor kezdődik, jóga a Vörösmarty téren, június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Gubadi parkban, június 15-én pedig 18 órától medibol a Palcsi-Zsilinszky téren. A foglalkozás vezető várnak minden mozogni vágyót. A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. A Kossuth Múzeum meghívja önöket június 12-én pénteken 17 órára a Tárgyak és történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntött Hont Zakar József múzeumigazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítás augusztus 23-áig látogatható. A cím Cegléd, Múzeum utca 5. Mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakán szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a Mozgás Éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e péntek, tehát 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáli József sportcsarnok.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz Laska Fesztivál Cegléden, június 13-án és 14-én a Fürdő úton a jól megszokott módon. 9 órakor kezdődik a Laska főző verseny. A kis színpadon 10 órától Tom Petty gyermekkoncertjét láthatják, hallatják a fiatalok. Aztán 15 órától Albert és a bemutatkozik, először a kicsik és nagyok műsorát láthatják, utána pedig jön a Gerje Parti fúvó zenekar koncertje. Majd 18 órától a színpadon az Oti Akusztik, 20 óra 30 perccel Bob on the Bass, 22 óra 45 perccel pedig az Orange Crush zenéle gyári M Tribute zenekarról van szó. A nagy színpadon 13 óra 30 perctől átadják a város boradíját, 14 órakor jön majd a főzőverseny eredményhirdetése, 16 órától egy kis délutáni chill Chris Lay-jel, 17 óra 30 perctől a színpadon az X-faktorból megismert Éber Kóma, 19 óra 30 perckor pedig Fuchs Benjamin zenél, az én drága Filó testvérem, 21 óra 30 perctől Horváth Tamás énekel, és itt még nincs vége a sztorinak, 23 óra 45 perctől a színpadon Jerry, ő pörgeti majd a lemezeket, majd 0 óra 45 perctől a színpadon a Stadium X, 1 óra 45 perctől pedig Madeleine Guszti zenél. Vasárnap június 14-én 10 órakor kezdődik a sétány, 10 órától szintén a babakonyha, az erdei színpadon 10 órától buborékso, 11 órától kalapja kap gyermekkoncert, a kis színpadon 13 órától a sétány eredményhirdetése lesz, 14 órától a színpadon a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, majd 17 óra 15 perctől Saxisok és a Fúzió Gaspel, a Hernádi Band pedig 19.45-től zenél. A nagy színpadon este fél héttől Bongor koncert, 21 órától pedig Báj Alex és a Slepp a színpadon, sajnos Nagy Bogi nélkül. Ingyenes laskajárat viszi a rajongókat, érdeklődőket, tehát a Fürdőútra. Június 13-án, 14-én Laska Fesztivál Cegléden mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Ti a filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Annie is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékenyem emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kis állateledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kis állateledel volt, csak is egy van.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. jelentkezés@infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Hallgatók, hamarosan folytatjuk a Cellgédia kedvenc dalaival, előtt azonban mondom már is, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap tehát szerdán hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megrövekedhet a komoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben helyenként a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, záporok, zivatarok érkeznek a Dunántúlra. A Dunántúlon az északnyugati, a Dunától keletre a nyugati, délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak. Nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz. Csütörtökre virradon a front az ország közép és keleti tájain okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Napközben keleten, északkeleten, illetve a déli tájakon fordulhat még elő, néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 21-27 fokot mérhetünk. Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve nyugat Dunántúlon lehet több felhő az égen, északkeleten egy-egy zápor is előfordulhat. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk, erős lesz, a friss 5-14 fokos hajnalt követően délután 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: mínusz kettőnek a mainak vége. Kedves hallgatók, indul a kedd délután, mutatom, hogy mivel. Pár perc múlva a hírek után azonnal Lady Gaga énekli el nekünk The Dead Dance című közös ismerősét. Maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Ma is sok napsütésre számíthatunk. Visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Csökkent az éves infláció. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése is. Felszólalására reagálva a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, a hivatal megszüntetése helyes, mert nem látta el a feladatát. Az ellenzéki párt ugyanakkor úgy véli, hogy a Tisza kormány diktatúrát kezd építeni. A Fidesz képviselőcsoportjának vezetője pedig arra szólította fel Magyar Pétert, hogy a szuverenitás védelmi harcban tegyen nyilatkozatot arról, hogy nem hajtják végre a migrációs paktumot. Napokon belül fizetésképtelenné válhat a fővárosi önkormányzat, közölte Karácsony Gergely. Akkor jár le az a 60 napos haladék, amelyet a Magyar Államkincstár adott a fővárosnak a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A főpolgármester biztos benne, hogy van politikai szándék arra, hogy Budapest ne váljon fizetésképtelenné. Májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A szeszes italok, dohányáruk több mint 3, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. Elemzők szerint az alacsonyabb infláció erősítheti a fogyasztást, ami a gazdasági teljesítményt is erősíti. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a tegnapi erős földrengés után. Eddig 41 ember halálát erősítették meg, csak nem 500-an megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csak nem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, több ezer iskola, kórház és közintézmény megrongálódott. Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg.
2: Az időjárásról.
4: Marad a napos, gomoly felhős idő, holnap napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leállósávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le is felhajtó ajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajos Mise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan, jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. Like

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, de ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégé. Mindjárt jön egy beszélgetés, hamarosan kiderül, mi a téma, ezért is tartsanak velünk.
1: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: Ahogy ígértem, kedves hallgatók, már is egy dialógussal folytatjuk, hogy mi a téma, azonnal kiderül a riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió 92.5.
2: Lássuk tehát, kedves hallgatóink, hogy mi dolga volt a tűzoltóknak és a katasztrófa védelem munkatársainak az elmúlt hónapban, azaz májusban. Erről fogunk beszélgetni most, szokás szerint itt a stúdióban Petrányi Sándorral, akit nagy szeretettel köszöntök. Szervusz!
3: Szervusz, nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat és téged is.
2: Na hát nézzük csak, hogy milyen volt ez a május. Hát nekem most májusról leginkább a pihék jutnak az eszembe, a nyárfa pihék, amiken egy kicsit én el is csodálkoztam itt a belvárosban, belvárosi lakó vagyok, és ahhoz képest, hogy az erkélyünkről, ha szétnézek, egy darab nyárfát nem látok a horizontig, ettől függetlenül a levegő nagyon sokszor tele volt, olyan volt, mintha havazás lett volna gyakorlatilag, ugye?
3: Igen, sajnos rengeteg nyárfaerdővel vagyunk körülvéve többnyire.
2: Itt a környéken azért van bőven,
3: ez a
2: igen.
3: Jellemző, mondhatnám itt távolabbról Homokrész, Dánszent Miklós Albert írsa, de ugye az Ugyeri rész, a Csemői rész, és akkor még folytathatnám Újszilvás, Tápiószörös, bármerre elindulunk, nagyobb részt nyárfaerdővel találkozunk, aminek az a kis aranyos virága az megterítette a külterületet, sőt, ezek szerint a városban is jellemző volt.
2: Nagyon.
3: Volt ilyen kép ugye a Cegléd Center környékén, hogy mit csináljunk.
2: Igen. Hát
3: sajnos ezt csak tűrni tudjuk, illetve
2: a levegőből nem tudjátok összeszedni.
3: Igen, nekünk a legnagyobb félelem az bekövetkezett, vagyis hát a, hogy fogalmazzak, sajnos megemelkedtek az ilyen jellegű szabadtéri tűzesetek, ugye kellett hozzá egy kis szél, és már nem 10-20-100-200 négyzetméterről beszélünk, hanem itt el tudtuk menni. Sajnos igen, 30 hektár volt a legnagyobb terület, ami magasabb fokozatba került eloltásra, de akkor, hogy egy kicsit részletesebben, tehát 39 beavatkozást igénylő eseményünk volt, minimális volt a téves jelzés, tehát összesen 47 riasztásunk volt, és ennek a nagyon nagy része 30 beavatkozást igénylő tűzeset volt, és ennek a 30 beavatkozást igénylő tűzesetnek ki lehet számolni, a 80%-a volt szabadtéri tűz.
2: Igen.
3: Hát 23 alkalommal mentünk külterületre, és hagytuk itt a várost, a lakosságot. Sokszor nagyobb fokozatban is kellett dolgozni, röptüzek keletkeztek, mindenbe bele.
2: Hogyne.
3: Felkapta 10 méterre, már gyújtotta az újabb tüzet, és ez így ment szinte egész májusba. Annyit kell megjegyezzek, hogy vasútpart is, nádas, bozótos, szalmabála is égett.
2: Bármi, igen.
3: De jellemzően akácerdőből indult, és ami a legnagyobb probléma, hogy jellemzően a külterület is lakott.
2: Hogyne.
3: Ugye,
2: itt azért komoly tanyavilág van.
3: Igen. Így van, és nagyon sokszor a lakott területet, a tanyaépület is veszélyben volt, hogy melléképület égett le többször is, és ezért kellett volna gondosabban ügyelni a kialakulás elkerülésére. Nagy valószínűsége emberi gondatlanság, de igazából nem vizsgált.
2: Nehéz ezt megelőzni azért.
3: Így van.
2: Igen. Tehát.
3: Sajnos jellemzően Cegléden, Csemőben, Albertisán, Nagykőrösön, Cegléd, Bercelen, Törtelen, Tápiószörös, Mikebuda, ugye mind olyan terület, amit
2: persze
3: viszonylag távol esnek egymástól, nagyon nagy működési területünk van, és szinte minden külterületen keletkezett ilyen jellegű.
2: Igen, szinte alig volt olyan, aminek ne lett volna köze a nyárfa pihéhez, ugye?
3: Hát ez a következő gondolat, hogy most valahogy összejött minden egyéb. Tehát a tűzesetek maradéka, az a hét is jellemzően komoly erőfeszítésre késztetett minket, hiszen úgy kezdődött a május, hogy Albert is egy gyönyörű családi ház az udvarban lévő autókkal lángra kapott hajnalba éjszaka. 200 négyzetméteres területről beszélünk, tehát óriási anyagi kár volt, és itt is a Ceglédi is, a hivatásos és az albertisai önkéntes tűzoltók avatkoztak be, de volt a déli úton, nem tudom, emlékeznek rá, biztos egy vasárnap reggel kellett kimenni, ez is magasabb fokozatba összeépített ilyen sarok-telken melléképület, és az udvaron is szintén itt egy nagyobb értékű lakóautó égett,
2: az égett
3: elektromos probléma következtében. egy nagyon nagy eső volt előtte, és valószínűleg beázhatott ott valami, és ebből keletkezhetett az elektromos
2: probléma. Egy rövid zárlat vagy valami, és ebből lett aztán a tűz, az esőből lett a tűz. Ugye?
3: Hát igen, ilyen is van, sajnos. Előfordulhat ez is, igen. Csemőben ipari létesítményben volt, de ugye tápjószőlősen is van ipari létesítmény. Oda is kellett menni, elszívó berendezés, és a környezete égett. Tehát ipari is volt, jellemzően épített, otthon jellegük is, illetve egy nagyon érdekes dolog volt, vasúti szerelvény ritkán feladatunk, a tűzoltása természetesen fel vagyunk erre is készülve, egy nagyon régi, szinte egyedülálló, aki kim volt a helyszínen, meg tudja mondani, hogy az országban egyedülálló mérőkocsinak a motorterében keletkezett a tűz, és ugye ez egy elektromos leválasztás után, feszültségmentesítés után, ugye porralótóval, egyebekkel kellett beavatkozni, viszont amikor a teljes áramtalanítás megtörtént, akkor vízzel is be kellett avatkozni.
2: Muszáj volt, persze.
3: Mert csak így lehetett teljes mértékben eloltani.
2: De hát annak a kocsinak annyi akkor.
3: És sajnos még nem fejeztem be, a regionális hulladéklerakóba is volt egy éjszakai.
2: Hát ezen már nem is csodálkozom.
3: Beavatkozás egy 200 négyzetméteren, tehát jellemzően mindenből kaptunk, nem mint hogyha megérdemelné a tűzoltó, szerintem a tűzoltó inkább készenlétbe kellene, hogy legyen, de
2: az a legjobb,
3: de
2: igen.
3: Ez a május most így sikerült.
2: Igen, igen, hát mondjuk nem lepődtem meg rajta nagyon ezeken az eredményeken, amik itt vannak előttem is egy papíron, úgyhogy hát bizony-bizony ez egy húzós hónap volt, tehát reméljük, hogy a többi már kicsit kiegyensúlyozottabb lesz, de hát azt majd meglátjuk. A baleseti statisztika
3: az jellemző
2: olyan
3: talán,
2: nagyon nagynak.
3: Igen. Talán az picit kompenzálni vélem ezt az egész hónapot. Ugyanakkor volt beavatkozásunk személygépjármű, kistejjelgépjárművel ütközött, tehergépjárművel ütközött személygépjármű, illetve három személygépjármű szintén Cegléden történtek ezek a balesetek, törtelen kisbusz és személygépjármű ütközött. Minimális személyisérülés talán két esetben volt összesen, ez szerencsés dolog, nem kellett olyan hatalmas életmentést, sérült mentését elvégezni, de a műszaki mentéseket folytatva segítségnyújtás, ajtónyitás szintén.
2: Az is volt.
3: Ezt havi szinten mindig megemlítjük, három esetben volt.
2: Igen. És állatmentés
3: is.
2: Igen, ez szép, egy őzbakot is megmentettetek.
3: Igen, ez itt Cegléden történt, és érdekes történet. Sajnos nagyon megsérült az őzbak, és ilyenkor a helyi vadásztársasággal vagy ismerősökkel megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot, hogy a hogyan tovább ott intézni, hiszen egy sérült állatról volt szó, aki valamilyen oknál fogva ilyetében belegabajodott a kerítésbe, és itt roncs darabolóval kellett a kerítésből kivágni, hogy a sérült
2: állatot ki
3: tudjuk szabadítani.
2: És hova került ő utána?
3: Utána elvitték a vadászok, tehát ők próbálták elsősorban meggyógyítani, és utána nem tudtam lekövetni így teljesen az eseményeket.
2: Hát utána aztán visszaengedik majd a természetbe, hát reméljük, hogy felgyógyul az őzike, és két kútba esett macska, ami hát most kicsit mosolygok rajta, de ők szegények biztos jól meg voltak ijedve.
3: Igen, meg voltak ijedve, de dugólétros segítségével, kéziszerelésű létránk is van, nem csak létrasz, úgymond nagy kis autó. Kéziszerelési létráink is vannak, és azzal sikerült ezt körülbelül 6 méter mély kútba lemenni, és a kismacskákat onnan kiemelni. Sértetlenül megúszták a történetet, úgyhogy happy endes.
2: Igen. Nagyon fut az időnk, de beszéljünk még azért arról, hogy azért itt a nyár, és ilyenkor sokszor van tűzgyújtási tilalom, ugyebár most ez vonatkozik itt a mi térségünkre?
3: Jelenleg is van tűzgyújtási tilalom, ugye annyit kell tudni, hogy a kifejezetten veszélyes, tűzveszélyes időszakokban az erdőgazdálkodásért felelős miniszter az OKF-el egyeztetve, tehát az OKF kéri, hogy vizsgálják felül, ugye biomassa, egyéb hatások, az avar, hogy mennyire csörök, száraz, iszonyúan veszélyes.
2: Nem mindegy.
3: Tehát nagyobb kockázata van a tűz bekövetkezésének, és jelen pillanatban Baranya, Zala és Vas kivételével tűzgyújtási tilalom van. Röviden annyit jelent ez, hogy fokozottan tűzveszély idején tilos tüzet gyújtani erdőterületeken, valamint fásításokban, és az
2: még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad.
3: 200 méteres körzetében a külterületi ingatlanok esetében. Ugye ide kell értenünk a tűzrakó helyeket és a fásítás.
2: Fontos, igen, igen.
3: Illetve ugye a parlag és a gazégetés is tilos. Tehát most Cegléd területén sem lehet. Uh-huh. Hiába van önkormányzati rendelet, nem lehet tüzet gyújtanunk.
2: Hát lehetni lehet, csak nem szabad.
3: Igen,
2: igen. Igen. Tehát nem szabad, egészen biztos. Ugye most, hogy a fűtési szezonnak azért már vége van javában, itt lenne az ideje valóban a kémények felülvizsgálatának is, most ideális elvégeztetni ezt.
3: Igen, hiszem, most ideális elvégeztetni. Nagyon fontos dolgok vannak ilyenkor is, ugye a szabadtéri tüzekről már beszéltünk, de most nem működnek a kémények, és most érdemes igazán. 18-18-as telefonszámon, interneten, vagy bármilyen módon lehet a kéményseprőket értesíteni, és nagyon fontos, hogy úgy, mint a száraz tűzifa beszerzése, az erre alkalmas hő- és füstelvezető berendezés, a maga a készülék, tehát itt a gázkészülék és minden.
2: Bármi.
3: Tehát a felülvizsgálat az most esedékes.
2: Most,
3: tehát
2: nagyon most fontos sokkal az, célszerűbb ilyenkor.
3: Nagyon igen. Fontos az, hogy úgy készüljünk föl, ne akkor gondolkozunk, amikor már jó kinyaraltuk magunkat, és utána kapkodjunk, mert utána gyorsan eljön a fűtési szezon, és
2: igen.
3: Begyújtunk abba a kéménybe, ami kátrányos, ki fog gyulladni, ki fog égni, akár nagyobb gond is lehet, sajnos tetőtüzek is jellemzően ebből alakulnak ki.
2: Nem egyszer,
3: ezt
2: bizony.
3: Előzzük
2: igen.
3: Meg.
2: Uh-huh. Igen,
3: ugye
2: igen.
3: A kéményseprőknek nagyon fontos dolgaik vannak, nem csak a kémény ellenőrzés, a tisztítás, a szénmonoxid mérés, visszaáramlás mérése, és ugye a műszaki szerkezetét is jellemezni tudják a kéményeknek, új kéményné akár az átvételét is.
2: Igen, igen, és ez két évente egy alkalommal díjmentes.
3: Díjmentes, így van, hiszen pont erről volt szó, hogy most már a tulajdonos dönti el, hogy mikor hívja a kéményseprőket.
2: Igen.
3: És ő tudja meghatározni, nem sormunkában végzik, csöngetgetnek be házról házra,
2: igen.
3: Hanem a tulajdonos felelőssége tulajdonképpen a család biztonságának megteremtése.
2: Hát, bizony.
3: És ez az egyik fontos szegmens, hogy a kéményseprőket értesítsük a kémény ellenőrzéssel kapcsolatban.
2: Igen. Igen, igen, igen. Fú, hát még lenne itt témánk, de a műsoridőnk lassacskán lepörgött. Nagyon gyorsan itt a legvégén toborzás van-e most? Vártok-e újabb legényeket, akik jönnének hozzátok?
3: Toborzunk, minden pillanatban toborzunk. Én továbbra is azt mondom, hogy jelentkezzenek. Meg tudjuk mondani, hogy hol van szabad hely. A legfontosabb, hogy betöltött 18 éves életkor kell, magyar állampolgárság, állandó belföldi lakhely, büntetlen előírat, egy középfokú végzettség, utána jönnek az alkalmassági vizsgálatok, és
2: igen.
3: A C-kategóriás jogosítványa van, az mindenképpen előnyt jelent.
2: Előnyt, igen.
3: Be kell jönni ide a ceglédi tűzoltóságra, katasztrófavédelmi területre, és akkor ott a humán kiemelt főálladó fog segíteni a továbbiakban, és szerintem ez a fiataloknak vonzó pálya lehet, hiszen nálunk is elkezdődött egy fiatalítás, és öröm nézni őket, hogy megállják a helyüket.
2: Igen, igen, igen. És alkalmasint majd közülük is nagyon szívesen látunk itt valakit majd az egyik beszélgetés alkalmából, amikor is azért elsősorban ugye leginkább az előző hónap eseményeire tekintünk vissza, mint ahogy tettük ezt most is Petrányi Sándorral. Nagyon szépen köszönöm az információkat, és hát remélem, hogy kicsit nyugodtabb hónapok elé fogtok nézni, és hát ez majd kiderül a következő hónapban, július elején mindenképpen visszanézünk majd júniusra. Sándor, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
3: Köszönöm a lehetőséget.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
2: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban. A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
6: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Kossuth Múzeum meghívja önöket június 12-én pénteken 17 órára a Tárgyak és Történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntött Hont Zakar József múzeumigazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítás augusztus 23-áig látogatható. A cím Cegléd, Múzeum utca 5. Mindenkit szeretettel várnak. Júniusban is várnak mindenkit a MOVE ingyenes sportolás a parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még 3 ingyenes sportfoglalkozás lehet csatlakozni ebben a hónapban az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül. A soron következő június 10-én lesz, 17 órakor kezdődik, jóga a Vörösmarty téren, június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Gubadi Parkban, június 15-én pedig 18 órától Medibol a Palcsi-Zsilinszky téren. A foglalkozásvezetők várnak minden mozogni vágyót. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5., világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakás szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a Mozgás Éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gál József sportcsarnok.

0: Hallgatok, már is mutatom, hogy mivel indul a délután, következő egy óra osszája. Ed Sheeran énekel majd hamarosan nekünk itt a 92-tön. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen. A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
6: KGM. Made in Korea.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Ma is sok napsütésre számíthatunk. Napokon belül fizetésképtelenné válhat a fővárosi önkormányzat. Csökkent az éves infláció. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Újabb vitatott döntésre bukkantak a közlekedési minisztérium átvilágítása során. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, Lázár János korábbi közlekedési miniszter két héttel a választások előtt 76 milliárd forinttal megemelte a Mohácsi Dunahíd beruházásának költségvetését, a kivitelezésre felvehető előleget pedig 20%-ról 98%-ra emelték, amiből 94 milliárdot két nappal a választások előtt ki is fizettek. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, folytatják a vizsgálatot és minden részletet nyilvánosságra hoznak. Napokon belül fizetésképtelenné válhat a fővárosi önkormányzat, közölte Karácsony Gergely. Akkor jár le az a 60 napos haladék, amelyet a Magyar Államkincstár adott a fővárosnak a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A főpolgármester biztos benne, hogy van politikai szándék arra, hogy Budapest ne váljon fizetésképtelenné. Májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A szeszes italok, dohányáruk több mint 3, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. Elemzők szerint az alacsonyabb infláció erősítheti a fogyasztást, ami a gazdasági teljesítményt is erősíti. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a tegnapi erős földrengés után. Eddig 41 ember halálát erősítették meg, csaknem 500-an megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csaknem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, több ezer iskola, kórház és közintézmény megrongálódott. Pénteken rendezik a mozgás éjszakáját, csaknem 90 településen várják a mozogni vágyókat. A központi helyszín ezúttal is Budapest lesz, ahol a Hősök tere és a Városliget környéke ad otthont a programoknak. A résztvevők akár 8-10 különböző sportágat is kipróbálhatnak. A mozgás éjszakájának része egy kerekesszékes futam is. A részvétel ingyenes, de érdemes előzetesen regisztrálni.
2: Az időjárásról.
7: Marad a napos, gomoly felhős idő, holnap napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, utánam jön Szatmári Gábor, 6 és 8 óra között ő lesz a műsorvezető, utána pedig Vörös Nándi. Most megfolytatjuk dalokkal, hamarosan pedig a lapszemlével térek vissza, tartsanak velem!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst össze.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
8: Ezt nézd, milyen nagy!
9: Azta!
8: És milyen szép!
9: Ah, mintha új lenne.
8: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
9: Hát, ez főnyeremény.
7: Hölgyeim, erre vágynak! Irány a ceglédi hobbi áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják Önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál! Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
10: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
11: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
12: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Kossuth Múzeum meghívja önöket június 12-én pénteken 17 órára a Tárgyak és Történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntött mond Zakar József múzeumigazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítás augusztus 23-áig látogatható. A cím Cegléd, Múzeum utca 5. Mindenkit szeretettel várnak. Júniusban is várnak mindenkit a MOVE ingyenes sportolása parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még 3 ingyenes sportfoglalkozás. Foglalkozáshoz lehet csatlakozni ebben a hónapban az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül. A soron következő június 10-én lesz, 17 órakor kezdődik, jóga a Vörösmarty téren, június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Gubadi Parkban, június 15-én pedig 18 órától Medibol a Palcsi-Zsilinszky téren. A foglalkozásvezetők várnak minden mozogni vágyót. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdődik a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálloki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakás szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a Mozgás Éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáli József sportcsarnok. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától diafilmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 95.5 Cegléd Rádió.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk itt a 92-től a Cegléd Rádióban, még pedig a borosonline.hu felületről ajánlok olvasni valót. Gangsta Zoli sosem rejtette véka alá, hogy a múltban sem vetette meg a vadbulikat és a pörgős éjszakai életet. Arra azonban valószínűleg kevesen számítottak, hogy a karrierje indulásakor majdnem mindent eljátszott egyetlen este alatt. Gangsta Zoli a Nyugdíjas Gangster Soha Nem Leszek című műsorban osztotta meg azt a hihetetlen történetet, amely még a Dance zenekar tagjaként esett meg vele. A korszak menő metal zenekara, Dance, éppen egy fontos koncertre készült, a csapat állandó dobosa megbetegedett, itt került a képbe a fiatal Zoli, akinek beugróként kellett bizonyítania. A tét óriási volt. A koncertre hivatalos volt Enyedi Ernő is, aki éppen a zenekar nagy lemezének kiadását tervezgette. A feszültséget és a lámpalázat a rapper nem mindennapi módon próbálta levezetni, mint mondta, egy meglehetősen elegáns, ám annál veszélyesebb italt választott az alapozáshoz. Csak hát az a dobos 35, azaz 35 darab Éva Vermutot fogyasztott el a koncert előtt, ami egy elegáns ital, drága is, hát arra volt pénzünk, viszont egészséges. A bélflórának tök jó, meg jól leszel tőle, mesélte utólag természetesen viccelődve Zoli. 10 perccel a koncert kezdete előtt a zenekar tagjai kétségbe esetten vették észre, hogy az újdonsült dobosuknak nyoma veszett. A keresés azonnal megkezdődött, ám amikor megtalálták a rappert, a látványa minden képzeletet felülmúlt. Zolira, mármint Gangsta Zolira egy közeli parban találtak rá, borzalmas állapotban. A gitáros rám lelt egy közeli parban, a reggelimben feküdve úgy húztak be, mint a lelőtt őzet, emlékezett vissza a rapper a kínos pillanatra. A helyzetet tovább fokozta, hogy miközben a magatehetetlen zenész vonszolták vissza a helyszínre, a backstage-ben már ott ült a kiadó első embere, aki kíváncsian várta a tehetséges, hátul nagyon hadonászó, nagyon menő új dobost. Enyedi Ernő döbbenten nézte végig az élő halottként érkező Gangsta Zolit, és csak annyit tudott kérdezni, a srác kicsoda? A zenekar megpróbálta a lehetetlent, és azonnal életmentő akcióba kezdett, hogy valahogy gatyába rázzák az új tagot a kezdésig. Beúztak, mint egy lehányt halottat, már bocsánat, így fogalmaz Gangsta Zoli, és betettek az zuhány alá mesztelenül, mondta el Zoli. A zenész azonban olyan mélyen volt, hogy képtelen volt színpadra állni, a koncertet végül kénytelenek voltak nélküle megcsinálni. Hogy azt hogy hozták össze, azt én nem tudom, de ezek szerint csak megoldódott a probléma. Gangsta Zoliról is szólt át egy írás a borsonline.hu felületen.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét, mégpedig a nemzeti sport.hu felülettel. A magyar rajongók a hétvégén azért mentek ki az MVM domba, hogy láthassák egy új győri dinasztia születését, ám a legyőzhetetlenség mítosza helyett mást kaptak a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjétől. A győrieknek két francia ellenfelet kellett volna legyőzniük történetük 8. BL címéhez. A Brest ellen még belefért a 12 hiba, a rivális 19-szer hibázott, viszont a Metz elleni 18 rontás már túl soknak bizonyult, 31-29-es vereség lett a vége. Sarah Buktit, a francia válogatott beállója, aki ősztől az Eto színeiben kézilabdázik, 12 góllal szomorította leendő együttesét. Ez a hétvégi még mindent megtettem a meccs sikeréért, nem foglalkoztam vele, ki az ellenfél, ugyanígy fogok tenni nyártól a Győr esetében is, de most még nagyon örülök, hogy a Metzzel felértünk a csúcsra. Elnézést, győriek, de nektek már van 7 elsőségetek, szóval szerintem rendben van ez így. Sarah Buktittal is foglalkozik tehát a nemzeti sport.hu oldal. A görög vízilabda bajnokságot és kupát is megnyerte Angyal Dániel az olimpiákosszal az első idényben. A 34 éves pólós a 2023-2024-es kiírásban állt légiósnak, a francia Marseille bajnokságot és kupát is nyert, a liga aranyat a következő évben is megszerezte, míg ebben az idényben a görög gárdával duplázott, emellett bejutott a bajnokok ligája a máltai 4-es döntőjébe is, amely csütörtökön kezdődik el. A 4-es döntőbe jutás is nagy fegyvertény, de bízom benne, hogy nem állunk meg itt. Remélem, BL győzelemmel tudjuk megkoronázni az idényt. A napokban jöttünk haza a vidéki edzőtáborunkból. Szeretnénk maradandót alkotni és BL-t nyerni, de egyelőre csak az elődöntőre összpontosítunk, ott kell nagyon jól játszanunk a Proreco ellen, nyilatkozta a lapnak tehát a kiváló sportember Angyal Dániel. Munkatársunk, írja a sportoldal, Borsos László Mexikóvárosból jelentkezett. A futballvilág ünnepére készülő fővárosban még mindig számos helyszínen dolgoznak. Munkagépek zaja keveredik a forgalom állandó morajával, egyes utcákon terelésekkel találkozni, miközben a szervezők az utolsó simításokat végzik a látogatók fogadására. A visszaszámlálás azonban megállíthatatlanul halad tovább. Csütörtökön kezdődik a világbajnokság, de nem mindenki a futballra összpontosít. Június 1-e óta több mint 12 ezer pedagógus vert sátrat a történelmi belvárosban, és az egyik tanári szervezet országos sztrájka egyelőre nem mutatja a kifulladás jeleit. A tiltakozók fő követelése a 2007-es nyugdíjreform visszavonása. Természetesen ezzel is foglalkozik a sportoldal, de leginkább a labdarúgó világbajnoksággal.
0: FM 92.5 Eglédre.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
10: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.
11: Friss zenék és egykori kedvenc.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Cellidia kedvenc dalaival, előtt azonban mondom már is, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap tehát szerdán hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megrövekedhet a komoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben helyenként a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, záporok, zivatarok érkeznek a Dunántúlra. A Dunántúlon az északnyugati, a Dunától keletre a nyugati, délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak. Nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz. Csütörtökre virradóan a front az ország középs és keleti tájain okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Napközben keleten, északkeleten, illetve a déli tájakon fordulhat még elő néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 21-27 fokot mérhetünk. Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve nyugat Dunántúlon lehet több felhő az égen, északkeleten egy-egy zápor is előfordulhat. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk, erős lesz, a friss 5-14 fokos hajnalt követően délután 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.
2: Változatlan.

0: kedves hallgatók, mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. Egy csodálatos duettet hallgatunk meg a következő óra legelején. Lady Gaga és Bruno Mars jóvoltából. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
7: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen! A Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk! Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is! Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán!
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Ma is sok napsütésre számíthatunk. Visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Gyerekek sérültek meg egy ráfutásos balesetben az M1-es autópályán. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése is. Felszólalására reagálva a Mi Hazánk frakcióvezetője azt mondta, a hivatal megszüntetése helyes, mert nem látta el a feladatát. Az ellenzéki párt ugyanakkor úgy véli, hogy a Tisza kormány diktatúrát kezd építeni. A Fidesz képviselőcsoportjának vezetője pedig arra szólította fel Magyar Pétert, hogy a szuverenitás védelmi harcban tegyen nyilatkozatot arról, hogy nem hajtják végre a migrációs paktumot. Újabb vitatott döntésre bukkantak a közlekedési minisztérium átvilágítása során. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, Lázár János korábbi közlekedési miniszter 2 héttel a választások előtt 76 milliárd forinttal megemelte a Mohácsi Dunahíd beruházásának költségvetését, a kivitelezésre felvehető előleget pedig 20%-ról 98%-ra emelték, amiből 94 milliárdot 2 nappal a választások előtt ki is fizettek. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, folytatják a vizsgálatot és minden részletet nyilvánosságra hoznak. A tiszaújvárosi üzembaleset minden sérült elhagyhatta a kórházat, ketten pedig már ismét munkába álltak, közölte a MOL. Az Olefin egy üzem szénhidrogén mentesítése befejeződött, így fokozatosan megkezdődhetnek a helyreállítási munkálatok. A baleset körülményeinek kivizsgálása folyamatban van. A MOL tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. 8 gyerek sérült meg egy ráfutásos balesetben az M1-es autópályán Biatorbágy térségében Budapest felé. A gyerekeket szállító kisbusz beleszaladt az előtte haladó kamionba. A külső sávot lezárták, jelenleg 10 kilométeres a dugó a főváros felé tartó oldalon.
2: Az időjárásról.
8: Marad a napos, gomoly felhős idő, holnap napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le is felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajos Mise között is felújítanak egy hidat. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben az hűk 60 percben és a következő egy óra hosszában Süveges András, utána a műsorvezető Szatmári Gábor lesz, utána meg Vörös Nándi. Most meg folytatjuk a dalokkal, hamarosan pedig egy picit a mai nappal június 9-ével foglalkozok, tartsanak velem ezért is.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
5: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kis Állat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
6: Már 30 éve.
5: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553. www.feringatlan.hu.
7: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
8: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Kossuth Múzeum meghívja önöket június 12-én pénteken 17 órára a Tárgyak és Történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntött von Zakar József múzeumigazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítás augusztus 23-áig látogatható. A cím Cegléd, Múzeum utca 5. Mindenkit szeretettel várnak. A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsapatban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5., világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakás szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a mozgás éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gál József sportcsarnok. Júniusban is várnak mindenkit a MOVE ingyenes sportolás a parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még 3 ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni ebben a hónapban az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül. A soron következő június 10-én lesz, 17 órakor kezdődik jóga a Vörösmarty téren, június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Gubadi Parkban, június 15-én pedig 18 órától Medibol a Balcsi-Zsilinszky téren. A foglalkozásvezetők várnak minden mozogni vágyót. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubadi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember, hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: Kedves hallgatók, június 9-e van, a mai napon a Félixek ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Boldog, Diana, Előd, Ludovika, Pelágia és Pelágius nevű ismerőseiket. A Félix latin eredetű név, jelentése boldog, szerencsés, bármi is legyen az igazság. Mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most szól egy zene, hamarosan pedig visszatérek születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal, tartsanak velem!
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: is folytatjuk, kedves hallgatók, születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal, bár olyan sok mára nem jutott. 85 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot John Lord, angol Hammond orgona játékos és zongorista, a Deep Purple egyik alapítója. 56 éves ma Miklósa Erika, Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas koloratúr szoprán, opera énekesnő, és 111 éve született Les Paul, amerikai jazz gitáros, az elektromos gitár egyik kifejlesztője. 1950-ben született Trevor Boulder, zenész, a Uriah Heep együttes tagja, és 1951-ben Peter Gill zenész, a Motörhead tagja volt ő. Aztán 2002-ben ezen a napon Peter Gabriel házasságot kötött Mel Flynnel, és 1976-ban ezen a napon született Bee, énekesnő, a volt Bestiák tagja. Ugye a Lány Trió 1997-ben alakult Budapesten, a csapat menedzsere Kozsó volt, tagjai Bedi, azaz Mor Bernadett, Honey, Pap Harriet és Miss Bee, Somolyai Ilona, a mi születésnaposunk. Szóval 97-ben jelent meg első Bestiák című albumuk, amely aranyzsiráv díjat nyert az év legsikeresebb felfedezettje kategóriában. Egy év múlva 98-ban megjelent második albumuk, Nem kérek más címmel. 99-ben szakítottak producerükkel, Kozsóval, aki ezek után beperelte őket az elmaradt haszon miatt, ezért a lányok BST néven folytatták tovább, a pert végül a Bestiák nyerték meg, 2001-ben az együttes felosztott, egyébként, ha jól emlékszem, 2011-ben majdnem újra összeálltak, de aztán mégsem. Nem tudom, mi lehetett a prüccök, a lényeg az, hogy ma ünnepel Somorjai Ilona, azaz művész nevén Bee, a Bestiák egykori tagja. Egyébként ő még járja az országot Bestiák dalokkal. Na de nem ez a fontos, hanem hogy jön egy régi dal tőlük, már mint a Bestiáktól, itt a Ceglét Rádióban.
1: Ceglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
7: Te mész arra, én meg erre?
8: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
7: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
8: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
7: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
9: Végre egy új családi program.
10: Cegléd hobbi áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Cegléria kedvenc dalaival, előtt azonban mondom már is, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap tehát szerdán hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megrövekedhet a komoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben helyenként a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, záporok, zivatarok érkeznek a Dunántúlra. A Dunántúlon az északnyugati, a Dunától keletre a nyugati, délnyugati szelet élénk, szivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak. Nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz. Csütörtökre virradóan a front az ország középs és keleti tájain okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Napközben keleten, északkeleten, illetve a déli tájakon fordulhat még elő néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 21-27 fokot mérhetünk. Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve nyugat Dunántúlon lehet több felhő az égen, északkeleten egy-egy zápor is előfordulhat. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk, erős lesz, a friss 5-14 fokos hajnalt követően délután 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, azonnal mutatom, mivel indul a következő 60 perc. Ezt a közös ismerőst játszom azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Ma is sok napsütésre számíthatunk. Visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése is. Az Unió újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. A háború akkor érhet véget, ha az orosz társadalom is felismeri annak tragédiáját. Erről beszélt Volodymyr Zelenszkij a Guardiannak adott interjújában. Az ukrán elnök szerint ezért repülnek ukrán drónok Moszkva és Szentpétervár fölött, hogy az ott élők is érzékeljék a konfliktus valóságát. Zelenszkij arról is beszámolt, hogy a májusban titokban Kijevbe látogató Román Abramovics orosz oligarchának azt mondta, nem mond le a Donyec medencéről. A tiszaújvárosi üzembaleset minden sérült elhagyhatta a kórházat, ketten pedig már ismét munkába álltak, közölte a MOL. Az Olefin egy üzem szénhidrogén mentesítése befejeződött, így fokozatosan megkezdődhetnek a helyreállítási munkálatok. A baleset körülményeinek kivizsgálása folyamatban van. A MOL tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen a kémia épület felújításakor. Egy munkás súlyos égési sérülést szenvedett. Az egyetem tájékoztatása szerint egy tervezett áramszünettel járó munka során elektromos zárlat miatt robbanásszerű kisülés történt, ami miatt elégtek egy elektromos szekrényben lévő kábelek. Az ott tartózkodók biztonságban el tudták hagyni a helyszínt, a megsérült munkást kórházba vitték, állapota stabil. A tűzoltók kiszellőztették és átvizsgálták az épületet.
2: Az időjárásról.
7: Marad a napos, gomoly felhős idő, holnap napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a Patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le is felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András, utána jön Szatyi Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Náni, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza a lapszemlével. Hallgassanak rám!
1: FM 92.5 Cegléd.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Cegléd kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Júniusban is várnak mindenkit a MOVE ingyenes sportolás a parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még 3 ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni ebben a hónapban az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül. A soron következő június 10-én lesz, 17 órakor kezdődik, jóga a Vörösmarty téren, június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Gubadi parkban, június 15-én pedig 18 órától Medibol a Palcsi-Zsilinszky téren. A foglalkozás vezető ők várnak minden mozogni vágyót. A Kossuth Múzeum meghívja önöket június 12-én pénteken 17 órára a Tárgyak és Történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntött Hont Zakar József múzeumigazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítás augusztus 23-áig látogatható. A cím Cegléd, Múzeum utca 5. Mindenkit szeretettel várnak. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakás szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a Mozgás Éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáli József sportcsarnok. Újra lesz Laska Fesztivál Cegléden, június 13-án és 14-én a fürdőúton a jól megszokott módon. 9 órakor kezdődik a Laska főző verseny. A kis színpadon 10 órától Tom Petty gyermekkoncertjét láthatják, hallhatják a fiatalok, aztán 15 órától Albert és a bemutatkozik, először a kicsik és nagyok műsorát láthatják, utána pedig jön a Gerje Parti fúvózenekar koncertje, majd 18 órától a színpadon az Oti Akusztik, 20 óra 30 perccel Bob on the Bass, 22 óra 45 perccel pedig az Orange Crush zenéle, gyári ilyen tribute zenekarról van szó. A nagy színpadon 13 óra 30 perctől láthatják a Város Boradíját, 14 órakor jön majd a főzőverseny eredményhirdetése, 16 órától egy kis délutáni chill Chris Lay-jel, 17 óra 30 perctől a színpadon az X-Faktorból megismert Éberkóma, 19 óra 30 perckor pedig Fuchs Benjamin zenél, az én drága filótestvérem, 21 óra 30 perctől Horváth Tamás énekel, és itt még nincs vége a sztorinak, 23 óra 45 perctől a színpadon Jerry, ő pörgeti majd a levezeket, majd 0 óra 45 perctől a színpadon a Stadium X, 1 óra 45 perctől pedig Madlen Guszti zenél. Vasárnap június 14-én 10 órakor kezdődik a Sétány, 10 órától szintén a Baba Konyha. Az erdei színpadon 10 órától Buborék Show, 11 órától Kalapja Kap gyermekkoncert, a kis színpadon 13 órától a Sétány eredményhirdetése lesz, 14 órától a színpadon a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, majd 17 óra 15 perctől Saxi Shock és a Fúzió Gaspel, a Hernádi Band pedig 19.45-től zenél. A nagy színpadon este fél héttől Bongor koncert, 21 órától pedig Bája Alex és a Slepp a színpadon, sajnos Nagy Bogi nélkül. Ingyenes laskajárat viszi a rajongókat, érdeklődőket tehát a fürdőútra. Június 13-án, 14-én Laska Fesztivál Cegléden. Mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban. Minden szerdán 16 órától Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztráció kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. FM.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, azonnal. Ez aztán a meglepetés, fogalmaz így a blik.hu oldal. Úgy értesültünk, folytatom a cikket, nem sokára egy olyan helyen láthatjuk Vona Gábort, ahol előtte még sosem. Úgy tudjuk, írja a portál, a második reformkor párt elnöke egy korábban szinte ördöginek vélt feladatot vállalt, egy kereskedelmi tévé valóságsójában lehet szereplő. A Blik információi szerint a politikus az Árulók gyilkossága kastélyban következő évadának egyik résztvevője lesz. 3 éve ugyan újra politizál, ám Vona Gábor életét többnyire a vlogja, a YouTube csatornája építése, valamint a vörök shopja és közösségi találkozói teszik ki. Hiszen pártja a második reformkor egyelőre nem olyan erős tényező, hogy beleszólhasson a jelenlegi politikába, ám úgy tudjuk, fogalmaz a blik.hu oldal, Vona Jussel nem is a politikai életben való szereplése miatt lesz előtérben, hanem mert, információink szerint, elvállalt egy olyan feladatot, melyet eddig sosem. A lap úgy tudja, Vona Gábor lesz az RTL sikerműsorának, az Árulók gyilkossága kastélyban című taktikai, pszichológiai valóságsónak az egyik szereplője, mindez hatalmas meglepetést okozott a többi résztvevő körében, amikor a forgatás első napján lelepleződött számukra, kivel is vágnak bele a közel 3 hetes harcba a fődíjért. A politikus szereplése nem csak azért lenne meglepő, mert Vona Gábor eddig messze elkerülte a kereskedelmi tévéket, hanem mert korábban többször is kijelentette, hogyha tehetné, bezárná őket. Számos olyan műsoruk van, ami erkölcsöt, jó érzést sért, lesz kereskedelmi televízió, de sokkal színvonalasabb, mint ami eddig volt. Ugyanúgy lesznek sorozatok, hírműsorok, mint eddig, csak nem lesznek hazáruló kereskedelmi tévécsatornák, fogalmazott egy több mint 15 évvel ezelőtti a Kossuth Rádiónak adott interjújában, az akkor még a Jobbik vezetőjeként politizáló Vona, aki abban az időben többször hangoztatta, hogy még az RTL és a TV2 székházát is eltörölné a föld színéről, ha hatalomra kerülnek. Természetesen ez végül nem történt meg, ráadásul az elmúlt években az azóta párta alakult civil szervezetéhez kötődő munkája a jelek szerint megváltoztatta a véleményét a kereskedelmi tévékről, és igent mondott arra, nagy valószínűséggel, hogy az RTL egyik legsikeresebb és legnézettebb műsorában szerepeljen. Vona Gáborral is foglalkozik, tehát a blik.hu oldal.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is foglalkozunk a blik.hu egy másik írásával, és az ügyvédként is praktizáló énekesnő Hölgyesi Gabi a napokban szerezte meg a legújabb diplomáját, ugye erről mi is szóltunk. Szakdolgozatában egy rendkívül úzsba vágó és aktuális témát járt körbe, a zenészeket, köszük őt magát is, megkárosító és rajtuk élősködő világcégek működését. A Unique együttes énekesnője szerint a mesterséges intelligencia használata egyszerre üdvös és kártékony. Úgy véli, a hatalmas tech óriások a zeneipar alkotóiból gazdagodnak meg, hiszen az EMI segítségével engedély nélkül használják és értékesítik mások szellemi termékeit. Gabi a TV2 Mokka című műsorában fejtette ki részletesen a véleményét a friss, a mesterséges intelligencia és technológiai szakjogászi diplomája kapcsán. A műsorban az énekeső jogásznő szenvedélyesen beszélt arról, milyen igazságtalanság éri a kreatív iparban dolgozókat a digitalizáció miatt. Írtam egy diplomamunkát arról, mennyire nem szép dolog, hogy a nagy technológiai cégek, bulvárosan fogalmazva, lerabolták az interneten a szerzők, előadók szerzeményeit, teljesítményeit, amik fent vannak digitálisan a neten. Ezt úgy értem, hogy nem kértek rá engedélyt, nem fizettek érte jogdíjat senkinek, egyszerűen feltanították a mesterséges intelligencia alapú rendszereket, amiket mi is használunk napi szinten. Ezek azért ilyen okosak, mert egy csomó zenével, szöveggel és egyéb módon lettek okosítva, magyarázta tehát Völgyesi Gabi. Az énekes elismeri, hogy a technológia fejlődése megállíthatatlan, és ebbe az irányba halad a világ. Elárulta például, hogy férjének és zenésztársának, Kovacsics Ádámnak éppen a mesterséges intelligencia segített kilábalni egy komolyabb alkotói válságból. Hogy pontosan mit mondott, elolvashatják a blik.hu oldalon, és az ide tartozó képanyagot is megnézhetik videó formájában. Mi pedig már is folytatjuk dalokkal.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottam.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Cegléd-ia kedvenc dalaival, előtt azonban mondom már is, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap tehát szerdán hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megrövekedhet a komoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben helyenként a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, záporok, zivatarok érkeznek a Dunántúlra. A Dunántúlon az északnyugati, a Dunától keletre a nyugati, délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak. Nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz. Csütörtökre virradóan a front az ország közép és keleti tájain okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Napközben keleten, északkeleten, illetve a déli tájakon fordulhat még elő néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 21-27 fokot mérhetünk. Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve nyugat Dunántúlon lehet több felhő az égen, északkeleten egy-egy zápor is előfordulhat. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk, erős lesz, a friss 5-14 fokos hajnalt követően délután 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: Cegléd.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Mára ennyi volt részemről, reggel 6-tól ideig a műsorvezető Süveges András volt, most Szatmári Gábor lesz, utána pedig Vörös Nándé, meg legközelebb holnap jövök, a jól megszokott módon reggel 6-kor kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, remélem akkor is velem tartanak majd, további kellemes estét kívánok mindenkinek, és persze jó rádiózást a Cegléd Rádióval, holnap reggel tehát Tali, visz al!
1: Cegléd Rádió, FM

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, Semcut minősítéssel.
2: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
6: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen! A Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk! Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónuszt szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is! Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán!
2: Szalonzene a moziban? Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a Ceglédi Szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Ma is sok napsütésre számíthatunk. Visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat. Az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése is. Az Unió újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Újabb kínai óriás cégek kerültek fel az amerikai védelmi minisztérium fekete listájára. Köztük van az Alibaba internetes áruház és a BYD autó- és akkumulátorgyártó vállalat is. Bár az érintett több mint 100 kínai céget nem sújtják szankciókkal, de nem is szerződhetnek az amerikai hadsereggel. A Pentagon listája egyfajta jelzés a befektetőknek, hogy ezek a vállalatok kereskedelmi vagy egyéb korlátozások alá kerülhetnek a későbbiekben. Új tagokat toboroz a Katasztrófa Védelem hivatalos mentőcsapata. A 2012-ben létrehozott Hunor mentőegység hazai és nemzetközi katasztrófáknál végez speciális mentési feladatot. Kopasz Zsolt tűzoltó százados a közmédiának elmondta, a mentőcsapat új belépői elméleti, majd egyhetes gyakorlati oktatáson vesznek részt. Az újoncoknak egy háromnapos gyakorlatot is teljesíteniük kell, amelyen egy földrengés okozta mentési helyzetet szimulálnak. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen a kémia épület felújításakor. Egy munkás súlyos égési sérülést szenvedett. Az egyetem tájékoztatása szerint egy tervezett áramszünettel járó munka során elektromos zárlat miatt robbanásszerű kisülés történt, ami miatt elégtek egy elektromos szekrényben lévő kábelek. Az ott tartózkodók biztonságban el tudták hagyni a helyszínt, a megsérült munkást kórházba vitték, állapota stabil. A tűzoltók kiszellőztették és átvizsgálták az épületet.
1: Az időjárásról.
7: Marad a napos, gomoly felhős idő, holnap napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, igen, ez itt már a keddesti beszélgetős műsor. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Lássuk tehát a mai kínálatunkat. Természetesen jövök két beszélgetéssel és sok-sok remek muzsikával. Ha kedd van és minden rendben van, akkor jöhet a heti rendőrségi összefoglaló. Úgy tűnik ennek semmi akadálya, úgyhogy Karasz Csabával rövidesen megbeszéljük majd azt, hogy mi minden történt az elmúlt héten rendőrségi szempontból. És a következő órában pedig előre nézünk a hétvégére, egy remek programot ajánlunk majd szíves figyelmükbe, ami nem más, mint a Laska Fesztivál. Kell lesz bemutatni Cegléden, de hogy kell. A Laska Fesztivál már egy legendás rendezvény. A főszervezővel, a Kossuth Művelődési Központ vezetőjével, Détári Lukács Ágival fogunk majd erről beszélgetni, a részletekről is természetesen, hogy ki mindenki lép majd föl ott a színpadon, és mi minden történik majd a színpad környéki területeken. Na, szóval lesz itt téma bőségesen. Na, mielőtt az első beszélgetésünk jön, még hallgassuk meg Rácz Gergőt és Orsovai Renit. A Mostantól című dal következik. Mostantól, 2019-ből szól ez a nóta egyébként, és utána pedig jön tehát a mai első beszélgetésünk, a heti rendőrségi összefoglaló. Remélem most is, hogy a következő két órát együtt töltjük itt a 92.5-ön.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Rácz Gergő és Orsovai Reni felvétele után pedig tehát jöjjön a heti rendőrségi összefoglaló. Szokás szerint Karasz Csabát kérdezem majd arról, hogy mennyi dolguk volt a rendőröknek. Hát lehet, hogy lesznek izgalmas dolgok is. Ez rövidesen kiderül, hiszen az interjú már is indul. Érdemes lesz rá odafigyelni.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, lássuk tehát, hogy mi dolguk volt a rendőröknek az elmúlt héten. Mindenről szokás szerint Karasz Csaba fog nekünk beszámolni, így a telefonvonalon keresztül. Nagy szeretettel köszöntelek, Csaba, innen a Cegléd Rádió stúdiójából. Szervusz!
3: Szervusz Gábor, köszöntöm a rádió hallgatóit!
2: Hát nézzük csak, hogy mennyi dolog volt. A bűneseteknél ugye mostanában sokszor szóba kerültek a fiatalkorú, sőt gyerekkorú elkövetők is. Szinte minden héten beszélünk erről. Vannak-e új információk most ebben a témakörben?
3: Arról a 14 éves személyről van szó, aki most már fiatalkorú és nem gyermekkorú,
2: igen,
3: aki gyakorlatilag közel 10 gépkocsi föltörést és egyéb más bűncselekményt hajtott végre a korábbi időszakban. Őt sikerült elfogni a kollégáknak, mivel hogy már betöltötte a 14 életévét, itt fiatalkorúként már lehet vele szemben büntető eljárást lefolytatni, így őrizetbe is vettük. Majd az ő bűnügyi fejletét rendelte el a bíróság, a Budakönyvi Járási Bíróság, tehát nem letartották, hanem arra kötelezte a bíróság, hogy a Békés Csabai intézetben, ahol el lett helyezve, ott kapott egy technikai megfigyelő eszközt, és akkor ott kell lennie, hiszen nem hagyhatja el a számára kijelölt területet. Amennyiben ezt megteszi, akkor már azonnal jelez az eszköz, hogy fogolyszök is nyomulja merül fel, és akkor lehet vele szemben intézkedni. De igyekszünk minél hamarabb befejezni ezt az eljárást, hiszen van már neki egyébként korábbról egy súlyos bűncselekmény miatt folyamatban levő ügy a bíróságon. Gyermekkorúként rablást követett el,
2: viszont
3: rablásért 12 és 14 év között felelősségre lehetett vonni, így ha a két ügy utoléri egymást a bíróságon, akkor akár ezt ügyet is az az ügy együtt tudja a bíróság majd mérlegelni és ítélni.
2: Igen. Egyéb más ilyen fiatalkorúakkal, gyerekkorúakkal kapcsolatos eset most éppen nem volt?
3: Most éppen nem volt, viszont volt eredményünk is az elmúlt héten, hiszen nem csak ezt a fiatalkorú személy sikerült elfogni, hanem még évelején volt egy nagyobb értékű elkövetett betöréses lopás a bonyszeretén, ahol a folyamatos munka során már sor került korábban egy gyanúsok kiavatására, azonban most ért meg úgy a bizonyítók köre, hogy sikerült egy szemét beazonosítani, így a múlt héten a kollégáim őt el is fogták, és neki az előzetes lezárását elrendelte a bíróság.
2: Na, hál' Istennek, akkor ez is előrébb haladt ez az ügy is. A drog világában mennyire volt aktív az élet mostanában?
3: Mindig aktív, most is van az asztalomon három új ügy, gyakorlatilag a legtöbb esetben a forgalomból szűrik kifele a droghasználókat a kollégák, hogy ilyenkor indul velük szemben egyrészt eljárás a drog megszerzése miatt kábítószer birtoklás gyanújával, illetve folyik egy bódult állapoton elkövetett vezetés miatt egy külön büntető eljárás a közlekedés rendészeti osztályon. Persze elmondtuk már azt, hogy ilyenkor ez bizony több bűncselekményt is megvalósít ezzel a cselekményével az elkövető, és nincs olyan hét, hogy gyakorlatilag ne kelljen droghasználat miatt gyakorlatilag eljárnunk. Most jelenleg még kereskedőt ezen a héten még nem állítottunk elő.
2: Hát, de valószínűleg, hogy azért ennek a történetnek sincs vége, mint ahogy az online történeteknek sem. Most történtek-e érdekes, tanúságos esetek az online térben?
3: Folyamatosan az online csalásoknak az esete. Ugyanakkor tudom, erre is ugyanaz érvényes, mint eddig bármikor, amikor elmondtuk, hogy kimondottan a Facebookra kérünk figyelni mindenkit. Tehát ha feldobja a Facebook a különböző hirdetéseket, ahol nagyon kedvező áron lehet terméket rendelni különböző ilyen online platformokról.
2: Bizony.
3: Az ilyen automatikusan felugró reklámokról, itt azért legyünk óvatosak, nagyon-nagyon-nagyon sok esetben ezek mind csalóknak a rekláma, és csak arra van, hogy az embereket becsapják és a pénzüket megszerezzék.
2: Igen, észnék kell lenni továbbra is, mint ahogy az utakon is. Hát ugye a múlt héten egy szem balesetről kellett beszámolnunk, és reménykedtünk benne, hogy hát ha nullás lesz majd a mostani beszámoló, de hát itt sajnos 5 balesetről is szólnunk kell, most megint megszaporodtak egy picit ezek az esetek.
3: Sajnos igen, és megint kiemelhetjük, hogy bizony-bizony ebben az öt balesetben két esetben volt érintett. Egyik esetben kerékpáros, a másik esetben pedig elektromos kerékpáros. Tehát ők a legsérülékenyebb részvevői a közlekedésnek. Igen. Így nyugodtan sorolhatjuk még mindig a rollerosokat és a motorosokat is. Ugyanakkor az egyik esetben ott, ahol a kerékpáros sérült, ott a gépkocsi volt a figyelmetlen, és a figyelmetlenség miatt történt sor a balesetre. Ez a kerékpáros fog mindig ilyenkor sérülni. Ugyanakkor a másik is ilyen sérüléses balesetnél az elektromos kerékpáros úgy sérült meg, hogy nem kell tüsköznie senki másra, hiszen pálya elhagyás történt, ahogy a kollégáimnak írják. Ő sodorott le, vagy borult el az úton, és így történt a sérülése. A többi három balesetnél csak anyagi kár keletkezett, itt viszont kiemelném, hogy az egyikben vadelütés történt, tehát megint csak kémikocsi ütözött vaddal, és az időpont is beszédes, hiszen hajnali 17:30 van, tehát ez az időszak az akkor a hajnali, illetve a később esti időszak, az őrkület, amikor a vadak inkább megjelent az úton, és nagyobb valószínűséggel lehet rájuk számítani, hát így is így történt, és itt nem tudta a gépkocsi vezető elkerülni a vadelütését.
2: Igen, igen, hát te is elég sokat közlekedsz ilyen vadas utakon, úgyhogy neked megvan a tapasztalatod ezzel, és gondolom te is találkozol vadakkal nem egyszer.
3: Számtalanszor, ugyanakkor érdekes, hogy például épp a múlt héten történt velem, amikor este mentem haza, hogy ha rutinból és megszokásból vagy az ember, akkor mennyire veszélyesed. Olyan helyen volt az út közepén egy őz, ahol előtte korábban soha nem láttam ezeket az utat. Tehát azon a részen azt gondol az ember, hogy na, ott nincsen, mert tizenvalahány év alatt nem láttam arra őzet. Most volt. Tehát most volt, valahogy oda került egy őzike, de mivel nem száguldok az úton, tehát megfelelő sebességgel mentem, megfelelő időben tudtam észlelni, de tudtam venni a fényszórót, és át tudott menni úgy az úton, hogy nem történt semmilyen atrocitás.
2: Ennyi.
3: Kiemelném egy különös esetet, ez szintén a múlt héten történt, ott teljesen meg kellett állnom az úton, hogy jöttem dolgozni, hiszen az út kellős közepén egy hatalmas páva állt, és nem akart lemenni az útról, nagy nehezen tudtam kikerülni, és ritkán találkozok pávával, de valamelyik tanyáról mehetett oda, mert úgy látom, hogy ez itt több helyen is tartanak pávákat, és az út közepén gondolta, hogy neki kora reggel, ott hajnali órákban, az út közepén kell sétálgatni. Pávával még nem találkoztam, most ez is megtörtént.
2: Jó, hát a legközelebb majd struc lesz, nem? Vagy elefánt? Vagy
3: emuval volt. Tehát emuval már találkoztam, az futott az út mellettem. Szintén valamelyik tanyáról jött ki, tehát van itt minden. Struc nem volt, és zebrát sem láttam most, hogy mondjam el.
2: Igen, igen. Na, hát te nem csodálkoznék rajta, hogyha ez is bekövetkezne záros határidőn belül. Hát most már tényleg a teljes állatpark itt van. Vigyázni kell tényleg, és hogyha valaki óvatosan, figyelmesen közlekedik, akkor ezeket az ütközéseket is meg lehet úszni. Na hát reméljük, hogy azért ennél az ötösnél egy kicsit kisebb számot mondunk majd jövő héten, és hát a legjobb a nullás lenne, arra várunk már jó pár hete. Karasz Csabának köszönjük szépen az információkat is, meg az intermeket is, amiket tessenek megfogadni, kedves honfitársak, érdemes, úgyhogy találkozzunk legközelebb is, Csaba, addig is kevés munkát kívánok nektek.
3: Köszönöm, Gábor, viszont hallásra.
2: Minden jót, szervusz!

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Már csak egy nótányi idő van hátra a keddesti beszélgetős műsor első órájából. Jöjjön Mário 2017-es felvétele, a Rajosan című nóta. Na hát, hogy ez mit jelent pontosan, rövidesen kiderül. Ezzel zárjuk ugyanis ezt az órát. Utána jön a következő, amelyben tehát a közelgő Laska Fesztivál kerül majd az érdeklődés homlokterébe, és a fő szervezővel, Détár Lukács Ágival fogunk majd beszélgetni mindenről, hogy a következő 60 percet is töltsék velünk itt a 92.5-ön.

0: Ilyen az, amikor beindulunk.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Napos időre számíthatunk. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen. Hajdúszoboszlón is szigorítják az elektromos rollerek használatát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen a kémia épület felújításakor. Egy munkás súlyos égési sérülést szenvedett. Az egyetem tájékoztatása szerint egy tervezett áramszünettel járó munka során elektromos zárlat miatt robbanásszerű kisülés történt, ami miatt elégtek egy elektromos szekrényben lévő kábelek. Az ott tartózkodók biztonságban el tudták hagyni a helyszínt. A megsérült munkást kórházba vitték, állapota stabil. A tűzoltók kiszellőztették és átvizsgálták az épületet. A tiszaújvárosi üzembaleset minden sérült elhagyhatta a kórházat, ketten pedig már ismét munkába álltak, közölte a MOL. Az olefin egy üzem szénhidrogén mentesítése befejeződött, így fokozatosan megkezdődhetnek a helyreállítási munkálatok. A MOL tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. Új tagokat toboroz a Katasztrófa Védelem hivatalos mentőcsapata. A 2012-ben létrehozott Hunor mentőegység hazai és nemzetközi katasztrófáknál végez speciális mentési feladatot. Kopasz Zsolt tűzoltó százados a közmédiának elmondta, a mentőcsapat új belépői elméleti, majd egyhetes gyakorlati oktatáson vesznek részt. Az újoncoknak egy háromnapos gyakorlatot is teljesíteniük kell, amelyen egy földrengés okozta mentési helyzetet szimulálnak. Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát. Hajdúszoboszlón július 1-től a leglátogatottabb területeken tilos lesz e-rollerrel és más elektromos sporteszközzel közlekedni. Korábban Kaposvár, Szeged és Debrecen is korlátozta a járművek használatát. Ebben az évben május végéig országszerte több mint 700 felnőtt és csaknem 450 gyermek szenvedett rollerbalesetet. Május végén egy 74 éves férfi vesztette életét Óbudán. Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg.
2: Az időjárásról.
6: Marad a napos, gomoly felhős idő, holnap napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: FM 92.5.
1: Ő volt Taylor Swift és az Opel Eye című 2026-os egészen friss slágere. Ezzel indítottuk a keddesti beszélgetős műsor második óráját. Most mi meghallgatjuk Val Mart és Manuelt, az Éget a nap című 2021-es felvételük szól majd most. Hát nem tudom, mennyire fog égetni a nap majd a hétvégén. Szombaton és vasárnap rendezik ugyanis a Laska Fesztivált, ugye ott a Budai úti fürdő környékén. Na hát erről lesz majd szó. Nétár Lukács Ágival fogunk beszélgetni, de előtte még szóljon tehát Val Mart és Manuel közös felvétele.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Hát mi pedig reméljük, hogy nem égetni fog a nap, hanem csak úgy szépen melengetni, és mindenki nagyon remekül érzi magát majd a hétvégén, szombaton és vasárnap a Laska Fesztiválon, ott a Budai úti fürdő mellett. Na hát erről fogunk beszélgetni most, mint már említettem, a beszélgető társam Détár Lukács Ági, a főszervező, a Kossuth Művelődési Központ vezetője, úgyhogy a vele készült beszélgetést most hallhatják itt a 92.5-ön.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, a következő percekben Cegléd egyik legnagyobb rendezvényéről, hanem a legnagyobb rendezvényéről lesz szó, hiszen közeleg ismét a Laska Fesztivál. Erről fogunk beszélgetni, hiszen szombaton és vasárnap rendezik meg a Budai úti fürdő környékén ezt a hatalmas, nem is tudom minek nevezzem, de majd mindjárt elnevezzük ezt a főszervezővel, Détári Lukács Ágival, aki itt van velünk a telefonvonalban. Annyi dolga van, hogy nem tudott most bejönni. Nagy szeretettel köszöntelek, Ági, szervusz!
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat, és igen, van dolga az embernek intézményvezetőként, ugye nem csak az aktuális hétvégi rendezvényen, hanem határidős fenntartónak szóló dokumentációval, illetve hát már az utána lévő programokkal is, hiszen még a Laska után sem áll meg az élet, pedig igazán megérdemelni a társaság, a kollektíva, hogy leálljunk és becsukjunk egy hétre kipihenni, meg feldolgozni az eseményeket, de nem áll meg a világ, hiszen utána indulnak már rá másfél hétre a nyári táborok,
1: bizony.
2: Indul a kertmozi, a nyári színház, és hát ugye testületi ülés is lesz a Laska Fesztivál után, szóval van dolgunk, nem csak odakint a helyszínen, hogy mai délutántól már látni fogják a tó körül kisétálók meg futók, hogy elkezdődik az építkezés, holnapi napon még bővebben, és csütörtökön pedig már visszük ki a fél házat gyakorlatilag.
1: Aha.
2: Ilyenkor egy várost építünk a városban, szoktam mondani, hogy ez egy akkora léptékű rendezvény, illetve hát olyan távolság van, hogy muszáj kivinnünk a fél házat, és építeni egy kis várost.
1: Pontosan.
2: A színpad mögötti részen.
1: Igen, azért tegyük hozzá, hogy most kedden beszélgetünk, tehát akik esetleg már egy későbbi ismétlést hallanak, azért tudják azt, hogy ez kedden történik ez a beszélgetés, és hát mire már odaérünk szombathoz, addigra már állni fog a város javában, az a másik város is, és teljesen fölkészülten várja majd azt a sok-sok ezer embert, aki oda ki fog látogatni. Hát kérlek szépen, mire számíthatnak azok, akik kimennek? Hát Laskára mindenképpen.
2: Abszolút, így van. Ez egy 23 éves hagyománya ennek a városnak. 2003 óta szervezi ilyen fesztivál formában, illetve hát már a főzést azt ugye elkezdték itt, azt hiszem Horváth Falikáig kezdték az első főzőversenyt. Egyik évben fölgyűjtöttem a történetét a Laska Fesztiválnak. Szóval ez egy nagyon régi gasztrorendezvény a városnak,
1: bizony.
2: És hát az élet, ahogy ő hozta, illetve a szervezők, a mindig aktuális rendezvény szervezői, vagy a büdzséje a városnak, mindig gazdagodott programokkal, egyre nőtte ki magát, és hát gyakorlatilag itt az én időmben, az elmúlt 8-10 évben jutott akkora méretre, hogy országos hírt szerzett magának, és nagyon várják és szeretik a cegvédiek, környékbeliek. Gyakorlatilag ezt a feladatát, amit itt évek alatt ugye elvárásként támasztottak a rendezvény elé, ezt elérte.
1: Igen.
2: Ugye évekig, hosszú évekig a Nemzeti Vágta, Ceglédi Vágta részével kapcsolódott össze a Laska Fesztivál.
1: Bizony,
2: az indokolta annak idején a új helyszínt a Budai úti fürdő környékére, hogy kiköltözött a Gubodi Parkból. Aztán pedig ugye a Covid hozta azt, hogy volt egy két év leállás, és a Vágta programtól elköszönt a város, és ugye bejött az extrém sport rendezvény, mint kísérő rendezvény, társrendezvény, egy új szervező csapattal, egy új célközönséget megszólítva, ugye a tizenéves fiataloknak szólt elsősorban ez a program, illetve a sporták kedvelőinek, hogy a helyszín megfelelő-e hozzá, vagy megfelelő volt-e hozzá, ez mindig kérdés, számomra minden évben kérdés volt, de azért a srácok próbálták a legtöbbet és a legjobbat kihozni belőle. Ugye fémjelezte azért ezt a programot egy világbajnokunk, a Hegedűs Laci Hege.
1: Bizony nem akárki.
2: Aki azért nevét és tudását és kapcsolati hálóját adta ehhez a társprogramhoz, és ott minden évben színesítették és bővítették ezt az extrém sportot. Hát idén egyik kísérő rendezvény sincs a Laska Fesztivál mellett. Az első év lesz, hogy ezen az új helyszínen önállóan fog megvalósulni.
1: Igen, erről beszéltünk a múltkor is.
2: Ennek ugye a prózai oka a költségvetés, ami idén rendelkezésre áll, tehát semmilyen más dolgot nem kell itt mögé látni vagy gondolni. Ennek ellenére a programot úgy állítottuk össze, hogy ha már ez az extrém sport rész kiesett a fiatalok számára, a színpadi programok meg nekik szóljanak leginkább. Erre törekedtünk, illetve arra a millióra, amit megszoktak és szerettek, annak a színvonalának a megtartására. Tehát a főzőverseny helyszíne marad ugyanúgy a fák alatt, ebbe a kis liget részben. Én nagyon remélem, hogy jövőre már tudunk terjeszkedni ebből a főzőversenyből egy kicsit tovább, mert hogy rendelkezésre állott az erdős liget rész. Egy további kitisztításával van egy nagy vágyam, hogy majd ezt a kis borsziget részt, ahol a kis színpad áll, egyszer csak betehessük oda abba a ligetbe.
1: De jó.
2: Az lenne a legszebb és a legbájosabb része. Ugye most ki van téve ott a fürdőbejáratánál a nagyon nagy napsugárzásnak, napsütésnek. Most itt próbálunk változtatni egy olyan dolgon, hogy a kis színpadot elfordítjuk, tehát elvesszük onnan a megszokott helyéről, és gyakorlatilag keresztbe tesszük ennek a borszigetnek a végéhez, hogy a napsütés ne szembe vagy oldalról kapja a fellépőket, és még több naperzővel készülünk, hogy a padoknál ülőket is így óvjuk, védjük. A nagy színpad marad a helyén, a nagy sátor marad a helyén, gyakorlatilag minden marad ott, a kis színpadot mozgattuk, illetve hát az árus kínálatunk, ami a változatos.
1: Ez természetes.
2: Van a visszatérő vendégárusok vagy partnerek, akik évek óta, évtizedek óta járnak, mondhatom így is, mert van nagyon sok régi, aki szeret ide visszajárni. Minden évben töltetünk ki velük értékelő lapot, hogy mi volt a véleményük a helyszínről, a tisztaságról, a szervezésről, és gyakorlatilag nem csak papíron élő szóban is megállítanak, és szeretnek Ceglédre járni, mert rendezettel, szervezettek a programok, odafigyelünk mindenre, és gyakorlatilag amit mondunk, azt kapja élőben is.
1: Igen.
2: Erre azért büszke vagyok, és erről keveset beszélünk, hogy azért ez egy tudatos szervezésnek az eredménye, egy komoly hozzáállású kollektívának, hogy ugye itt mindent ugye rögzítünk pontosan, és alkalmazkodunk is, megfelelünk a partnerigényeknek is, és gyakorlatilag nincsenek ilyen rejtett helyszínen előbukkanó ügyek, hogy nincs elég áram, vagy nincsen vízvétel lehetőség, hanem oda figyelünk. Az, aki jár fesztiválokra, találkozott azért már olyan dolgokkal, hogy más van kiírva, és más van a színpadon. No, nálunk ilyen nincsen, ugye mindig dicsérik azt, hogy ugye biztonságosak a rendezvényeink, látják a biztonságérőket bármikor, ugye segítséget kérhetnek. Jó a ceglédi közönség, aki kijön akár vásárolni, akár szórakozni, tehát felszabadultan tud örülni, tehát abszolút ezek a visszajelzések nem csak a mi munkánkról szólnak, hanem a városról is, tehát érdekes. Egyszer erről is beszélgethetnénk, hogy az értékelő lapjainkban ilyen visszajelzéseket kapunk,
1: mert mikor
2: a figyelmet. Úgyhogy próbálunk ezeknek a javaslatoknak is eleget tenni, a kis színpad változtatása például ez a javaslat, és ugye hát ami még ugye újdonság a kis színpad mozgatásán túl, hogy ez most idén kétnapos lesz, ugye a pénteki, Laska pénteket, azt ahogy már mondtam, a sportcsarnokba kell keresni, Sportok éjszakája néven, ez lett a Laska péntekből, ugye ott...
1: Illetve most ebben az évben mozgás éjszakájának hívják egy pályázati cím miatt, igen, erre fölhívta a figyelmet Kőházi Ádám is, ennek a főszervezője.
2: A Laska pénteket azt ott tessék megkeresni, aztán ugye a sors milyen érdekes, hogy aztán ide a Laska helyszínre szerveznek, szinte a Laska helyszínre szerveznek egy biciklis túrát.
1: Igen.
2: No mindegy, tovább most ez egy kétnapos rendezvény lesz, egy szombat-vasárnap, teljesen tele egész nappal, ugyanis a szombatot így a péntek hiánya miatt meg fogjuk toldani, meg hosszabbítjuk, és egészen 3 óráig várjuk az érdeklődőket, vagy a kikapcsolódni vágyó fiatalokat, ugye főleg.
1: Na most ez délután, ez délután 3 vagy éjjel 3?
2: Ez éjjel 3 lesz, éjjel tehát 3. Összeér a szombat és a vasárnap.
1: Igen.
2: Ugye egy éjféltől már a fiataloknak DJ-kkel készültünk, ugye ők fogják, ugye hát főleg egy helyi, ugye Madeleine Gusti lesz az utolsó, aki itt zenél, úgyhogy ő szeret is ezeket a hajnali időpontokat, úgyhogy ő fogja zárni a sort. És hát vasárnap reggel már a sétányjal kezdünk, ugye itt egy órával később fogjuk a sétányt indítani, abból az apropóból, hogy itt legyen még igazi idő elpakolni meg tisztaságot, mert ez is egy fontos dolog, és ezt is mindig megkapjuk, hogy tisztaság van és rend van, hogy ez is egy fontos dolog egy fesztiválnál. Ehhez a Várvang munkatársainak a segítségére van szükség, akik azért hajnaltól hajnalig ott vannak, különböző beosztással is, és gondoskodnak arról, hogy rend legyen és tisztaság, és innen is nagy köszönet nekik.
1: Igen.
2: Úgyhogy a szombati nap 9 órakor kezdődik a főzőversennyel, a klasszikus laska főzőversennyel, már számunkra reggel 6-kor kezdődik, a vasárnap pedig 10 órakor kezdődik, ugye ez a profi kategória gyakorlatilag a séfsétány.
1: Ez is népszerű. Igen.
2: Terve volt, hogy mutassák be séfek, hogy ők a laska tésztával hogyan dolgoznak, és hogy mit tudnak belőle kihozni.
1: Igen.
2: Mind a két napon lesz gyerekprogram, mert ugye családok látogatnak ki, családok is kilátogatnak, és nekik is szeretnék ugye programot kínálni.
1: Persze.
2: Két nagy kisgyerekesek körében ismert név fog érkezni. Szombaton Tom Petty gyerekkoncert lesz, és vasárnap pedig a Kalapjakab érkezik a kis erdő részre. Ő fogja a legkisebbeket szórakoztatni, illetve vasárnap még lesz babakonyha is itt.
1: De jó.
2: Gyerekek részére. Ugye az idei fővendégünk, díszvendégünk Albert Irsa, ugye a Kiszínpad programján többször találkozhatunk Albert Irsai fellépőkkel, ugye a Fúvós Egylet is itt lesz velünk szerencsére, illetve Albert Irsai DJ is itt lesz velünk, aki a délutáni programot fogja biztosítani, lesznek főzőik is, tehát a főzőcsapatban is bekapcsolódna, illetve az árus soron, ha így mondjuk, tehát a kitelepülők között is lesz egy faházuk, ahol bemutatják Albert Irsa értékeit és helyi termelőit is.
1: Kiváló.
2: Két színpadon fogunk ugye működni, ahogy ezt megszokták már a ceglédiek. Ugye a főzőverseny délelőtti programjában ugye a csapatok vannak velünk, míg a múlt pénteken 55 csapatnál tudtam, hogy 55 csapatnál tartunk.
1: Az igen.
2: De hát erre még ugye pont kitoltuk a jelentkezést június 10-ére, tehát aki ma hallja a beszélgetést, még ma le tud adni, meg a holnapi nappal lezárólag.
1: Hát kedden és
2: jelentkezést hoznánk. Így van, tehát a ma hallja még ma is, de legkésőbb holnapig tud jelentkezni a laska főző versenyre. Ugye 3 kategóriát hirdetünk. A klasszikus laska leves, ugye a leves kategória, a öreg lebencs, ez a sűrűbb kategória, és a lebencs már laska másként, ez pedig a kvázi modern kategória, amiben az édestől kezdve
1: el lehet engedni a fantáziát.
2: Modernig, igen, belefér minden. 63-nál tartunk, tehát 63 csapat vezet eddig. A mai napig, ahogy beszélünk itt 3-1-kor, tehát várjuk még a most ébredőket, vagy későn ocsudókat, hogy idén nem jelentkeztek még a főzőversenyre, jöjjenek, várjuk őket szeretettel. Ugyanúgy regisztrációval készülünk, tehát hogy ezt is így szervezetten és rendezetten bonyolítjuk le. A zsűriben újítunk, fiatalokat is hívunk.
1: Nice.
2: Tóth Palika, ugye eddig a zsűri elnöke, ugye ceglédi származású séf, ő Michelin csillagos étteremben is dolgozott már, tehát egy ceglédi ungvári iskolából hova vezethet az ember útja.
1: Ugye?
2: Tehát egy komoly séfé vált. Benyeckó Pali a másik séftársa, aki pedig ugye a séf sétányt nyerte meg mindig, vagy hát sokszor egymás után, úgyhogy ők most már bekértük a zsűribe, de itt lesz a zsűriben Csányi Sanyi bácsi is, aki régi szabadtűzi rendezvényeknek a zsűritagja, egy régi motoros, és hívtuk a grillből a vezetőt is, Csabai Lacit is, hogy ő is erősítse most a zsúriőrök számát, és hogy egy kicsit így nyissunk új zsűritagok felé, és bővítsük a zsűri számát, mert hát általában azért ez a 63 csapat, ez majd 90 féle étel.
1: Hát bizony.
2: Nem egyszerű. Kategóriában is indul.
1: Nem egyszerű. Ági drága, nagyon-nagyon elszaladt az időnk. Van-e még valami nagyon fontos, amit el szeretném mondani?
2: Minden fontos, a Laska Fesztivállal kapcsolatban. Ugye a legnagyobb rendezvénye a városnak.
1: Igen.
2: Természetesen kóstolójegyeket mind a két napon lehet majd vásárolni a ceglédi infopontba, ahova kitelepül a Turinform iroda. Lesz idén újra Laskatál, tavaly évben kihagytunk egy évet, de most a közönség igényre támaszkodva újra lesz Laskatál, és hát debütálunk egy új repohárral.
1: Igen.
2: Az ifjúság fővárosa
1: évvel
2: kapcsolatban egy nagyon szép új tervezésű poharat készített Antal Betty kolléganőm, úgyhogy azt is meg lehet találni, de természetesen hozzá mindenki a saját repoharát, és egyre kevesebb repoharat vásároljanak, hogy ez a körforgás ugye meglegyen, beinduljon.
1: Igen.
2: Ingyenes buszjáratok fognak a buszpályaudvarról indulni, amivel várjuk a nap folyamán az embereket, ugye a buszjáratokról a Facebook oldalunkon is, a honlapon lehet majd információt találni, de hát vasúttal is ki lehet jönni.
1: Bármivel.
2: A rendezvény területére, és hát gyakorlatilag vegyesen minden korosztálynak készültünk programokkal, szeretettel várunk mindenkit a hétvégén, szombaton és vasárnap a Ceglédi Laska Fesztiválon a Budai úton.
1: Nagyon jó lesz, és hát hogy így összefoglalva a dolgokat, ugye említetted, hogy a költségvetés picit kisebb, de azt mondom, ha nincs is annyi millió, meg lesz azért a millió. Ugye?
2: Jó, hát mindenképp, ha kijössz, akkor még biztosan, még ráteszed az ide a pontot.
1: Na, akár ezt szlogennek is használhatjátok, majd a jogdíjat a megadott számlaszámra kérem utalni, jó? De...
2: A nem létező pénzünkből mindenképpen elutaljuk, így van.
1: Jó, oké. Köszönöm szépen, Ágikám, és akkor
2: egy
1: jó munkát.
2: Egy szállatkát kínálok érte.
1: Nagyon jó. Ez nekem már tökéletesen elég. Détári Lukács, Ági, nagyon szépen köszönjük, jó munkát még az utómunkálatokhoz. Most kedden beszélgetünk, de az igazi nagy húzás, tehát akkor szombaton és vasárnap ott a Budai úti fürdő környékén, a Laska Fesztiválon, és hát akkor még egyszer hajrá, és remélem, hogy minél többen fogják élvezni majd az ízeket, és ezt a milliót is, amiről beszéltünk. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm én is!

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Nos, kedves hallgatók, lassacskán véget ér a keddesti beszélgetős műsor, hogy ki miatt, hát miattam, nem hiszem, miattad. Már elnézést a tegezésért, de a Miattad című Soulwave felvétellel veszünk búcsút majd ettől a műsortól. 2023-ból szól ez a remek kis nóta. Én ezzel köszönöm meg mai figyelmüket, és természetesen holnap is számítok rá. Szerdán ugyanebben az időben, tehát 6 és 8 óra között jövök majd interjúkkal és sok-sok remek muzsikával. No hát, akkor további nagyon szép estét kívánok, és remélem, hogy a 92.5-öt nem felejtik el holnapig sem. Én várom önöket ide a készülékek mellé, Szatmári Gábor búcsúzik, még egyszer további nagyon kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, minden jót, viszont hallásra! Ha tudtam volna...

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos időre számíthatunk. Nem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét már a következő tanévben. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők olyan rendszer kialakítását tartják indokoltnak, amely a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a valós és méltányos értékelést. Vádat emelt az Integritás hatóság elnökével szemben a központi nyomozó főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirathamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indítatású az ellene még 2024-ben indított eljárás. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága. Csak nem negyed órát körözött eszék felett a Ryanair Londonból érkező járata szombat éjszaka, mert a szolgálatba beosztott légiforgalmi irányító nem érkezett meg időben a munkahelyére. A gép végül biztonságosan leszállt, a horvát légiforgalmi irányítás pedig belső vizsgálatot indított, hangsúlyozva, hogy a repülés biztonsága nem került veszélybe. A Tisza alacsony vízállására készülve úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása zavartalan legyen. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, az eszközt megelőzésként telepítették, egyelőre nem kell összekötni az épített vízművel. Ha azonban a jelenleginél még 30 cm-rel csökkenne a vízszintje, akkor be kellene vetni az úszóművet. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében. A Nemzeti Park a Facebook oldalán számolt be arról, hogy egyik munkatársuk kora délután egy anyamedvét és egy bocsot látott. A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy mindez a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. Arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat, tilos a sátorozás, és érdemes a vadászok által használt etetőhelyeket elkerülni.
0: Az időjárásról.
1: Marad a napos, gomoly felhős idő. Szerdán napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Hajnalban 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörösnándi köszönte a kedves hallgatókat, ez itt a Cegnit hangja az FM 92-tön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jó esetben, ha van kedvük, válaszolnak a 0630 592-t 92-es SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@cegnitradio.hu e-mail címre, de van egy Facebook oldalunk is, facebook.com/cegnitradio, itt is jöhetnek a válaszok, bár leginkább SMS-ben és e-mailben szoktak érkezni. Egy új témával jelentkezünk ma, mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott? Ez lehet ön, ez lehet egy ismerőse, ez lehet egy kollégája, akár lehet egy alkalmazottja. A lényeg az, hogy felmondásos eseteket várunk. A kérdésünkben ugyebár a felmondásról van szó, itt leginkább tehát majd a munkavállaló részéről vizsgáljuk meg ezt a kérdést, és hát nézzük, hogy mik a leggyakoribb okok, ami a munkavállaló által kezdeményezett felmondáshoz vezetnek. Anyagiak, alacsony bér és nem megfelelő juttatási csomag. Előrelépés hiánya, vagyis nincs szakmai fejlődési lehetőség, vagy előrelépési perspektíva. Ilyen még a munkai légkör, rossz kapcsolat a kollégákkal, vagy toxikus vezetői stílus, illetve lehet még a túlterheltség is az ok, kiégés, túlórák, vagy rossz munka-magánélet egyensúly. Ezek mind-mind olyanok, ami felmondáshoz vezetnek, de azt hiszem, hogy extrém esetekre is sor fog kerülni ma, meglátjuk, milyen üzenetek jönnek. Tehát, hogyha volt ilyen a környezetében, esetleg ön mondott fel valami érdekes ok miatt, akkor 0630 592-t 92-5-ös, vagy kívánság@cegnitradio.hu. Persze nyugodtan név nélkül is megírhatják a történetüket, hogyha valaki nem akarja vállalni, de hogyha egy keresztnevet mellé vigyeztenek, akkor azt is felolvasom majd természetesen. Úgyhogy menjünk el egy kicsit zenélni, és a zenék után már is jönnek az önök válaszai a kérdésünk, tehát még egyszer, mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott?
1: Cegnit Rádió, sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és a mai kérdésünk a következő. Mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott? Jönnek az üzenetek szép számmal, de hogyha ön is elküldené, ezt megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailen a kívánság@ceglitradio.com-ra küldve az üzenetét. Már is itt van András, aki azt írja, nem voltunk barátok. Négy szem közt megjegyezte, hogy értékelésnél tudja csökkenteni a fizetésem. Én jeleztem, hogy 30 kg-mal nehezebb vagyok, és amúgy ez a negyedik emelet. Visszakérdezett, hogy ezt veheti fenyegetésnek? Én mondtam, hogy csak fizikát tanítok. Egyébként jó sztori, bár kicsit ijesztő is egyben. Akkor ezek szerint felmondás lett a vége, bár ez nem derül ki így konkrétan, de gondolom, hogy felmondtál. Minden esetre köszönjük a történetedet. E-mailben érkezett egy kicsivel hosszabb Natáliától. Én mondtam fel, egy barkácsáruházban dolgoztam Budapesten, egy undorító nőci volt a felettesem, tipik megszomorozott senki, aki csak a munkahelyén valaki, ezért osztja az észt, ha kell, ha nem. Rettenet undorító hangneme volt, akkor is, ha jól végezted a munkád. Mondtam neki kajaszünet után, mikor puffogva rakott nekem kasszát, hogy ha ezt nem fejezi be, így szól még egyszer hozzám, akkor felsetegye a kasszámat. Mondanom se kell, a következő mondata is alpári volt. Mondtam neki, hogy akkor felsetegye, felmondok, felálltam, kimentem, átöltöztem, lementem az irodába, aláírtam a papírjaimat és hazajöttem. Elmeséltem a férjemnek, aki annyit mondott, jól tettem. Azóta magánvállalkozó vagyok, a nőci pedig szomorodjon meg, ahol tud. Egyébként akkor megnéztem volna a fejét, amikor ez a felmondás megtörténik és kivonulsz, meg hát arra vagyok kíváncsi, hogy még hány ilyen eset történhetett, hogyha valakinek tényleg ilyen rossz a hozzáállása és alpári módon beszél, akkor valószínűleg nem te voltál az egyetlen, aki felmondott nála, és hogy van-e valami, ami áttöri ezt a dolgot és változtat-e, erre nagyon kíváncsi lettem volna, de nyilván ezt te sem tudod, köszönjük az üzenetet. Márk azt írja, építőipar, segéd jön dolgozni, ragasztót keverni, stb. Első napja 10 óra körül szól, hogy elmegy WC-re. Közben én fent az állványon 12 méter magasan. Eltelik 5-10 perc, kiabálok, hogy ha-ho, lali, ragasztó. Azóta se láttuk, de mielőtt lelépett, kevert két vödör ragacsot, rendes volt tőle. Egyébként igen, ő már valószínűleg sejtette, hogy fel fog mondani, elindult WC-re, de azért még az utolsó munkát megcsinálta, hogy ne maradjatok, hát úgy benne a trutymóban, és legalábbis segített ezzel. Egy másik e-mail is érkezett Gábortól. Haverommal mindketten idegenforgalmi szállodás fősére után fél évig nem találtunk semmilyen melót, aztán haverom kapott egy pozit a mára megboldogult XY szálló recepcióján. Két nap után ott hagyta, mondta, hogy brutális, de ha gondolom, próbáljam ki, úgyhogy beállott maga helyett. Recepciósnak mentem oda, de a reci mellett dolgozói lépcsőház előterében kellett ülnem egy 1000 éves telefon mellett és a bejövő hívásokat fogadni. Konkrétan telefonközpontos voltam. Az egész hely olyan volt, mint egy időutazás vissza a 70-es, 80-as évekbe. Minden ilyen elavult, megsárgult, szociál cucc volt, mindenből áradt az évtizedes cigi szag. A recin csupa ilyen büdös szájú öreg volt, akik azt hitték, ők a királyok, mert 40 éve ott vannak előrelépés nélkül, de két mondatot nem tudtak külföldiül. Akkor arcuk volt, hogy a recibe beállni se engedtek, nemhogy recis munkát végezni. Ezzel együtt nagyon kellett a pénz, úgyhogy próbáltam tovább bírni, mint haverom. A harmadik napon ugyanez a haver felhívott, hogy az anyja összebalhézott a barátnőivel, akikkel együtt mentek volna Horvátországba, úgyhogy hagyjam ott a munkát és menjünk, a muter fizet mindent, majd utólag megadjuk. Ott helyben felmondtam, felmentünk két napra rá nyaralni mindketten munkanélkülként. Életünk egyik legjobb bulija volt, aztán miután hazajöttünk, két nap alatt találtam egy sokkal jobb melót. Gábor írta tehát az üzenetet, és ebből is látszik, hogy minden jóra fordul, úgyhogy mindenkinek kitartás, és azoknak is, akik írtak üzenetet, mert hogy most elmegyünk zenélni, de hamarosan az ő üzeneteik is jöhetnek, sőt, ha ön is csatlakozna, akkor 0635-925-925-ös.
1: Információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: A legnevetségesebb ok a fizetés. Na, az volt egy vicc, főleg 3 havi késéssel, írja nekünk Steppa, ez van legalábbis az üzenet mögé írva, mert hogy a kérdésünk ma a Ceglét hangjában nem más, mint hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott. Várjuk az üzeneteket, ez lehet ön, lehet egy ismerőse, egy rokona, vagy csak hallott egy sztorit, lehet egy munkavállalója, aki valamilyen vicces okból felmondott. Mindenféle sztorikat várunk, tehát 0630 592 592, vagy kívánság@ceglidradio.hu. Tamás üzenete. Év végén 2 ünnep között ki akartam venni a megmaradt szabimat. Azt mondták, kötelező bejönni, mert akkor becsukhatják a kaput. Ez a Tolna megyei tejiparban történt. A papírjaimért is csak márciusban mentem be. Hát igen, a megmaradt szabi kérdésköre az mindig nagyon érdekes. Talán érdemes lett volna előre egyeztetni velük. Nem tudom, ez megtörtént-e. Minden esetre eljöttél és kész. Gabi a következő, Gabriella egész pontosabban. Ausztriában 8 körül volt egy cigi szünet, kimentem, főnökasszony ott ült és cigizett, leültem én is, rágyújtottam, mire ő közölte velem, hogy ebben a szünetben én csak állva cigizhetek. Én meg megkérdeztem, hogy mert ki vagy te? Na, ezzel a lendülettel mentem, aztán felmondtam, ez volt a 3. hetem. De hát ki mond olyat eleve, hogy csak állva cigizhet. Szóval itt már annyira elindult ez a hatalmi játszma, hogy azt hiszem, hogy a legjobb ponton kiszálltál ebből, mert ez csak tovább gyűrűzött volna az évek alatt. Szerintem ez így volt helyes. Nem mindig kell kétségbe esni, hogyha az embernek nyomni kell egy reset gombot és újraindítani valamit. Zsuzsanna a következő. Nekem egy főnököm azt mondta vita közben, hogy nem muszáj ám itt dolgozni. Azt mondtam, hogy valóban nem. Átöltöztem, elköszöntem és mondtam, hogy szóljanak, ha jöhetek a papírjaimért. Laza vagy. Köszönjük szépen. Azt írja nekünk Szabi, horgászat. Annó 99-ben a kórházi nagyon-nagyon szeretett munkahelyemet azért hagytam ott, mert havi 350 óra meló mellett nem volt időm horgászni. Ami pedig része volt a gyerekkoromnak, nagyon aktívan, így nyaralás után felmondtam. Minden tapasztalat nélkül elkezdtem a mostani munkám, amiben már jó ideje nagyon megbecsült szakembertnek tartanak, és ez a munka, ami a hobbim is, Új-Zélandra sodort 13 évvel ezelőtt. Amikor véletlenül megláttam egy helyi tó fotóját, Lake Tekapo 2013-ban, ahol most sokat horgászhatok, meg minden más, ami vízzel kapcsolatos. Hát igen, hogyha valakinek ennyire erősen jelen van az életében a hobbija, akkor bizony nem biztos, hogy ettől meg kell szabadulni, hogyha munkád nem enged, de azért a havi 350 óra meló az nem kevés. Azt írja nekünk Laci, hogy fémipari szakmunkás, nehéz a flex. Erre hivatkozott, gondolom én, és így mondott föl, teljesen jogos, mi vicces eseteket keresünk, a legnevetségesebb okokat, amiért valaki felmondott. Ez is egy ilyen volt, és Viktóriája is ilyen. Engem rúgtak ki, mert érdeklődni mentem, hogy mizu a munkaszerződésemmel. Hát azért álljon meg a menet. Erre én is azt mondom, hogy ilyesmiket akarsz tudni, ne csodálkozzon az ember, hogyha kívül tágasabb lesz. Ha önnek is van ilyen története, elküldheti nekünk 0635 92 95 5-ös, vagy kívánság@ceglidradio.hu. Mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott?
1: Helyi információt első kézből. Ceglidrádió. A közös ismerős.

0: Egy új kérdés a Ceglit hangjában, mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott, ez lehet ön, lehet egy ismerőse, egy családtagja, hallott egy sztorit, esetleg ön rúgott ki valakit, minden esetre jöhetnek az extrém történetek, vagy a teljesen átlagosak is, ha van kedvük, küldjék el a 0635925925-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság kukac@ceglirádió.hu-ra. Adrien azt írja, hogy tőzsdei cégnél dolgoztam kevesebb, mint egy hónapja. Hideg hívásokkal kellett különböző ügyleteket, befektetéseket eladni. Egy nap a főni munkaidőben beállt, mint a gerej, ha értitek, mire gondolok, és elkezdett minket csesztetni. Nekem persze nem tetszett, a pofájára csaptam az ajtót, összeszedtem az utcamat és távoztam. A háttérben hallottam, hogy valaki megszólal, remélem a kontakt listáját itt hagyja. Hát nem, mindent összepakoltam, vessenek magukra. Szerintem igazod van ebben, Adri, és a kontaktlistát amúgy attól is függ, hogy ők adták, vagy te vitted volna, de gondolom, hogy te vitted volna, én is call centereztem egy rövid időben, hát nem volt a kedvenc munkahelyem, de a beszéd ezek szerint, ahogy hallják a kedves hallgatók, megmaradt. Na mindegy. Gábor azt írja, egyszer az volt a döntő ok, hogy kollégám nem akart egyedül felmondani, hát aztán felmondtam vele. Hát egyébként, hogyha valami egy baráti kapcsolatra utal, akkor ez az. Ő nem akarta egyedül, te jó barátjaként és lojális kollégaként odamentél vele, és felmondtál te is. Ilyet se hallottam még, de pont ez a műsorunk témája, köszönjük szépen. László írja, munkaerő kölcsönzés videóton Kaposvár 42 kilométerre kellett ingázni tél Bárudvarnoknál. A rendőrség az utat hóátfúvás miatt lezárta, csak szakaszosan a Kotró után lehetett haladni. A gyárba egy órás késésre értem be, dologidős kiscsának mondom, hogy mi van. Oké, beszélni kell a művezetővel. Beszéltünk, elmondtam, mi van. Válasz, ha az ő munkása lennék, akkor most kirúgna. Tisztelettel üdvözöltem kedves felmenőit, és jeleztem, hogy véleményem szerint genetikájuk keverése hibás döntés volt, és elhagytam a munkaterületet. Persze nem pont ezekkel a szavakkal írja nekünk László, nagyon tetszik a megfogalmazás és a stílus is. Hát igen, tehát hogyha ilyen dolog van, és közlekedés miatt, tehát nem te tehetsz róla, elkésel, akkor ezt talán meg lehetne érteni, de nem sikerült nekik. Jött egy e-mail méghozzá Nicolette nevű hallgatónktól. Egy szállodába mentem takarítani Covid alatt, bemutatták, hogy kell a szobát, mosdót, WC-t kitakarítani. Nem tetszett sem a tempó, sem a feszültség, amit a rövid idő szabott, én sem tudtam volna alaposabban megcsinálni. De ami kiverte a biztosítékot nálam, az az volt, hogy nem adta gumikesztyűt, és úgy csupasz kézzel kellett volna a WC-ben, kukában turkálni. Először a WC-t kitakarította a rongyal a sok éve ott dolgozó rutinos hölgy, és ugyanazzal a rongyal utána a tükröt, ágyak támláját, asztalkát, stb., mert hogy nem adnak több rongyot sem. Folyoson tök sötét volt, mert a tulaj spórolt a villanyköltségekkel. Ja, és asszonyok perpatvarába csöppentem az első pár percben már. Na a lényeg, 2 órát voltam ott, néztem, hogy tesz-vesz a betanítom, egy szobát megcsináltam, WC-t már nem, leadtam a kulcsot, megköszöntem a lehetőséget, ki akarták fizetni a 2 órámat, mondtam, hogy nem kell, önkénteskedtem kicsit, utólag hallottam, hogy iszonyú sóher a tulaj, és a munka sem annyi, amennyit mondott, hanem jóval több, ja és persze, potom pénzért, ennyi volt. Hát azt hiszem, hogy ez a jó döntés, és tudják még mi az, ami ennyi volt? Az első órája a Ceglét hangjának, de lesz egy egész második, amikor szintén ezzel a kérdéssel foglalkozunk, mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott, néhány zene és a hírek után folytatódik tehát a Ceglét hangja itt az FM 92-tön.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak.
3: FM

0: hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Napos időre számíthatunk. Nem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét már a következő tanévben. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők olyan rendszer kialakítását tartják indokoltnak, amely a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a valós és méltányos értékelést. Új tagokat toboroz a Katasztrófavédelem hivatalos mentőcsapata. A 2012-ben létrehozott Hunor mentőegység hazai és nemzetközi katasztrófáknál végez speciális mentési feladatot. Kopasz Zsolt tűzoltó százados a közmédiának elmondta, a mentőcsapat új belépői elméleti, majd egyhetes gyakorlati oktatáson vesznek részt. Sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen. Ez derült ki a június első hetében végzett országos ellenőrzésen. A rendőrség elsősorban a láthatósági ruházat és a bukósisak viselését, valamint a világítás és a rendszám előírásoknak megfelelő használatát kérte számon a két keréken közlekedőkön. Egy hét alatt több mint 130 motorost állítottak meg, mert nem viselt bukósisakot, és csaknem 270-et, mert nem kapcsolta fel a világítást. Mintegy 3400 esetben intézkedtek egyéb közúti szabálysértések miatt. Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát. Hajdúszoboszlón július 1-től a leglátogatottabb területeken tilos lesz e-rollerrel és más elektromos sporteszközzel közlekedni. Ebben az évben május végéig országszerte több mint 700 felnőtt és csaknem 450 gyermek szenvedett roller balesetet. Május végén egy 74 éves férfi vesztette életét Óbudán. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében. A Nemzeti Park a Facebook oldalán számolt be arról, hogy egyik munkatársuk kora délután egy anyamedvét és egy bocsot látott. A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy mindez a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. Arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat, tilos a sátorozás, és érdemes a vadászok által használt etetőhelyeket elkerülni.
0: Az időjárásról.
1: Marad a napos, gomoly felhős idő. Szerdán napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, a Ceglét hangját hallgatják, és annak is a második óráját kezdtük meg. Mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott? Ez a mai témánk, és úgy tűnik, hogy bőven vannak válaszaink. Lehet, hogy két alkalmas lesz majd ez a műsor. Úgy értem, hogy lesz egy második adás is, mikor ezzel a témával foglalkozunk. De először nézzük persze azokat, akik elküldték az üzenetet, és be is tudom olvasni őket, hogyha ön is elküldeni, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy a kívánság kukac@ceglidradio.hu-ra. Péter írja nekünk, hogy nem mehettem el pisilni, és nem ihattam vizet. Jelentkezésnél 8 órát, mire odaértem 10 órát, és mire elkezdtem a melót, már 16 órát kellett volna dolgoznom. 2 óra után tiltottak az alapvető szükségleteimtől, és jeleztem, hogy csinálja az anyja, és leléptem. Hát egyébként nem is értem, hogy ilyeneket hogy mondhatnak meg, hogy nem lehet WC-re menni, vagy vizet inni, szóval ez nekem felfoghatatlan, de jó, hogy eljöttél az ilyen munkahelyről. Tivadar írja nekünk, hogy egyszer felvettek targoncásnak, és adtak egy seprűt, hogy seperjek fel vele egy raktárat. Mert én meg pörögni annyira úgysem tudok targonyával, mint a profik, és most nagyon nincs rá idő, szóval, hogy megtanítsák. Aztán sepertem ilyen nagy porkubacokat, azon ugrattak át a targoncások, mint a Hazárd megye lordjai. Ugye, arra volt idő. Aztán másnap is ez volt, aztán harmadnap is ez volt, csak 2 targoncás megfürdött a porban, a harmadik meg a seprű nyelét kóstolgatta az undorító véres fogaival. Ilyen bolondok házát, hát komolyan, le kellett lépnem, mielőtt még kifordulok magamból. Hát azt hiszem, hogy igen, jól tetted. Ráadásul most, ha jól értem, te sepertél a raktárban akár 3 napon keresztül, és a targoncások belementek az összesöpört, nem értem az egészet, de minden esetre köszönjük az üzenetedet. Arnold azt írja, hogy a Covid alatt ingatlanosnak jelentkeztem, vittem az első vevőmet, egy lakást akart megvenni. Tetszett neki nagyon, főleg azért is, mert az ábrán benne voltak a bútorok, ezért le is rakta a foglalót. Pár napra rá egy szakemberrel együtt mentünk fel, hogy a vevőm felméri a felújítási költségeit, a lakás teljesen ki volt pakolva, ugyanis az eladó elvitte a bútorokat. Mondanom se kell, a vevőm visszakérte a foglalót, és nagy veszekedések árán vissza is kapta. A távozása után az irodavezető azt mondta, hogy a foglalót nekem kell visszafizetnem. Na mondom, szevasz, próbédőm voltam, szóval nem tehetett semmit. Nem is értem, hogy történt ilyen. Valaki ingatlanosként úgy tudja, hogy a bútorok részei az eladandó lakásnak, aztán kiderül, hogy nem, és még vele fizettetnék meg. Hihetetlen. Kirúgtak, pedig nem csináltam semmit. Ezt Tamás írta nekünk, nagyon sok smiley-val. Hát igen, hogyha nem csinál semmit, akkor ez bizony benne van, még hogyha ez félreérthető mondat is. Péter a következő. Főnököm már februárban közölte, hogy karácsonykor 2 ünnep között nem mehetek szabadságra. Mondtam neki, hogy fogadjunk. November elején felmondtam, egész decemberben otthon voltam, 6 évig dolgoztam ott. Egyébként igen, ez bejött, otthon lehettél, bár hivatalosan munkahelyed nem volt, meg hát szabadságra mentél? Nem teljesen, szóval nem tudom, hogy ki volt az elégedettebb, de az tény, hogy az ünnepeket otthon tudta tölteni. Catherine írja a következőt, én mondtam fel, egy boltban dolgoztam, és az emeleten összeverekedett a tulajházas pár részegen, éreztem, hogy nem itt fogok karriert építeni. Azt hiszem, ez egy helyes megfogalmazás. Péksüteményeket gyártanak, most nem mondom ki a cég nevét, Tamás írja az üzenetet, fagyasztott, és már becsomagolt pékárut kellett műanyag ládákba pakolni egy raklapra, 10 doboz magasan. A 10-et úgy kellett rádobni a kábé a tetejére, mire meg lett volna, vagy 500 kiló. Azt egy emelkedőn feltolni, ahol a gép körbetekerte az egész raklapot fóliával, utána be kellett húzni a hűtőházba. Második nap éjszakás műszakban 3 óra munka után mondták, menjek ki 10 perc szünetre. Nem kell mondanom, mi volt az első gondolatom. Kimentem, és többet nem láttak. Aztán van fix munkahelyem bő 8 éve, de ezt a fagyasztott termékes pékáru gyárat senkinek sem ajánlanám. Kicsit át kellett fogalmaznom, hogy ne legyen reklám vagy antireklám. A lényeg az, hogy köszönjük ezt az üzenetet is, és még van bőven, úgyhogy hamarosan néhány zene után folytatjuk. Mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott?
1: Ceglét Rádió FM 92.5.
2: If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

0: megyünk is tovább, kedves hallgatók, a Ceglét hangját hallgatják, és a kérdésünk, mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott munkanadrág egy neves divat cégnél? Válasz, amit szeretnél. Felmondott, mert neki nem tetszett, 18 éves kislány volt egyébként, ez Beáta írta nekünk, végre kaptunk egy olyan üzenetet, ahol a munkáltató írja meg, hogy miért mondott föl valaki nála, hát nem tetszett a nadrág, ezt is meg lehet érteni. Azt mondja nekünk, kicsit meglepődtem a névem, Markéta az aláíró, hogy ez most valódi név, vagy pedig becenév, azt nem tudom, de az üzenet küldés attól még megtörtént. Nem felmondott, hanem kirúgták. Csütörtöki nap kezdett, a régi melóhelyemen a srác, szombaton erősen ajánlott túlóra volt. Srác mondta, hogy hát ő nem tud jönni, mondták, hogy hát nem kötelező, de akkor a következő héten se jöjjön már. Na, ő ezt halál komolyan vette, és egy hétig otthon maradt. Mikor visszatért, értetlenül állt a dolgok előtt, hogy kirúgták, hisz a főni mondta neki, hogy nem kell jönni. És itt elég sok smiley van a végén, nem csodálkozom. A következő héten se kell jönni, hát ezt igen, ezt nehéz félreérteni, de ezek szerint itt sikerült. Tamás, a következő üzenet küldöm. Egyszer a paprikás csirke miatt. Recepciós voltam, és hivatalos ebédszünetre küldött a felettesem. Negyedjére indítottam újra a mikróban a csirkepaprikást, amit hoztam, mert valóban mindig elhívott, és mindig félbeszakított valami random feladattal. Igen, amikor végre ebédelni kezdtem, az asztalnál állt a hátamban, és folyamatosan mondta a következő feladataimat. Mondtam, hogy na jó, ebben a formában ne haragudjatok, de ez így nem. Letettem a kanalat, az alig 5 perc alatt félig megevett ebédem mellé, és kisétáltam a buszhoz. Hát azt hiszem egyébként, ez tényleg olyan, hogy ők maga küld el ebédszünetre, és négyszer félbeszakítja azt, amikor melegíted a kajádat, és még ebéd közben is ott áll melletted mondani a dolgokat, kicsit túlpörgéses, azt hiszem itt ez volt a jó döntés. Judit írja, hogy nem én mondtam fel, de szerintem passzol, gyerekem óviába kerestek új óvónőt, azt hitte az alvásidő neki is szól. Hát igen, ez kellemetlen, valamiért nem állt össze. Bettin írja, hogy elmentem a mellékhelyiségre, és a HK azt hitte, direktben nem voltam időben az iroda előtt, holott 8 órakor kezdődött a munka, én 7-re bent voltam, de tehetek róla, hogy pont 8 előtt pár perccel jött rám a WC-zhetnék. Azt akarta, vigyem le a napot a kis balhénk után, hogy utána majd kirúg. Én meg felmondtam, és megkértem, hogy az édesanyjából csináljon bohócot. Tehát 8-kor nem voltál ott a munkakezdésen, hiszen WC-re kellett menned, de egy órával bent voltál hamarabb, de ő pont 8-kor szeretett volna, hát igen, ez kellemetlen. Fanni írja, volt egy csaj nálunk még az előző munkahelyünkön, megtudta, hogy nem telefonozhat, elküldték szünetre és hazament, azóta senki sem hallott róla. Hát igen, ez is kellemetlen, de igen, vannak munkahelyek, ahol nem fér bele a telefonozás, lehet, hogy olyan munkahelyet kell választani, ahol a telefon használat alapból követelmény. Diana azt írja, hogy volt egy próbanapos csaj nálam, láttam, hogy nem fekszik neki a meló, talán még mondtam is neki, hogy szóljon, ha nem tetszik. Kiment ebédet venni, azóta sem láttuk, még a kabátját is otthagyta, sose jött vissza érte. Igen, tényleg nem feküdt neki a munka, és nagyon köszönjük, hogyha a munkáltatók is írnak nekünk, mert nem mindig csak a munkavállalók véleményére vagyunk kíváncsiak, bár a felmondás az leginkább hozzájuk kötődik, de azért érdekes sztorik jöhetnek ezek szerint. Hamarosan megyünk tovább, kedves hallgatók, a kérdésünk továbbra is, hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: A legnevetségesebb okokat keressük ma, ami felmondáshoz vezetett, és hát vannak bőven, szép számmal, úgyhogy aki esetleg nem fér bele, ne aggódjon, van még két blokkunk, de nem fog mindenki beleférni. Szerencsére rengeteg üzenet jön a 0635-92-92-re, és ha önnek is van sztoria, nyugodtan küldj el. Azt írja nekünk Kata, összeszerelő üzem, az éjszaka közepén felállt a hölgy az asztaltól, mondván mosdóba megy, nem jött vissza. Vidéki volt, bérelt céges busszal jár dolgozni, majd két nap múlva, amikor kereste a cég, azzal az indokkal mondott fel, hogy ő nem tudta, hogy éjjel is ennyit kell dolgozni. Hát igen, ez nehéz. Aztán itt van Krisztián, nem felmondott, kirúgták, mert óránként bocsánat, 30 percenként kiment cigizni. Én nem dohányzok, de amikor tőlem kéreckedett el, azt mondtam, én nem vagyok a főnököd, és tőlem kimehetsz, felnőtt ember vagy, de nincs cigi szünet, nem kellene. Nem szólnak érte, ha 5 perccel tovább vagy kint, de a szünet az szünet. Erre kiment, hát ha valaki ennyire hülye, akkor viszlát. És tényleg ez lett a vége ezek szerint. Viktória érkezik, mármint az üzenete, jött két diák, egymás mellett ültek, egyszer bütykölős munkát kaptak. Nem járt a kezük, a szájuk annál inkább, hangosan kacaráztak is. Szólt nekik a csopi vezető, hogy nem kell némán ülni, beszélgethetnek, de ne hangosan és közben haladjanak is, azért kapják a pénzt. Nem sokkal később felálltak és közölték, hogy ez a munka nem tetszik nekik, hazamennek. Remélem az apjuk elküldte őket kukoricát címerezni. Nekem diákként az volt a fura, hogy konkrétan legózásért fizetnek egy gyárban, kapok egy láda ilyen meg olyat, rakjam össze a két elemet, azt csókolom. Oké, hogy mindezt 8 órában, de légkondis helyiségben viszonylag kényelmes széken, barátnőmmel beszélgetve, rohadt könnyen jött, plusz pénz volt, örültem nagyon neki. Hát köszönjük, és egyébként igen, ilyen munkájákat is ki lehet fogni, az ember szerencsés, de azért a nagy részük, lássuk be, hogy nem ilyen. Menjünk tovább, azt írja nekünk Csilla. Igazából indok nem volt, csak elment WC-re. Elég heves bélműködése lehetett, mert azóta sem ment vissza. Ez igen, megtörténhet, de egyre több ilyen van egyébként, akik elkéreckednek, vagy kimennek, és nem jönnek vissza. Ezek szerint ez is módi manapság már. Azért mondott fel az egyik kollégám, mert nem engedték ki fagyizni. Ezt Attila írta nekünk. Hát igen, a fagyizás fontos, de talán annak is megvan az ideje. Carmen írja, hogy srác felmondott, mert ez nehéz fizikai munka. Álláshirdetésben benne volt, interjún elmondták, körbe is vitték, hogy lássa, mit kell csinálni. Ez egy speciális kedvencem, srácot elnyelte a föld éjjelesben, minden át lett kutatva utána, étkezőben találták meg, aludt, mert ő álmos. Hát igen, éjjel az ember simán álmos tud lenni, csak akkor ne vállaljon éjszakai műszakot. Sajnos én is dolgoztam. Most nem úgy mondom, hogy sajnos, nekem az nem feküdt, mikor 3 műszakban kellett éjszaka is mosóport dobozolni. Nem volt az én világom, úgyhogy aztán kerestem mást. Erika írja, hogy egy hét múlva máshol dolgozott az állítólag rákos dolgozó, mondjuk annyira szerintem nem vicces ezzel viccelni. Teljesen igaz, de meg egyedül miért, tehát hogyha nem igaz a dolog, miért kell bármivel takarózni, miért nem lehet csak egyszerűen felmondani, aztán meg utána persze a fülükbe jut, hogy máshova ment dolgozni. Kolléga felmondott, mert nem engedték el Szabira, a másik meg azért, mert őt szabadnapján ne hívja senki, hiába fontos a dolog. Ezeket Esztertől kaptuk, és még mindig van a tarsolyban, kedves hallgatók, úgyhogy hamarosan néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92

0: Az utolsó üzeneteihez érkezett a Ceglét hangja, kedves hallgatók, a mai napon azzal a kérdéssel foglalkoztunk, hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott, és nem csak ezen a napon foglalkozunk majd ezzel a kérdéskörrel, úgy látszik annyi üzenet jött, hogy lesz majd egy második adás, nem holnap, holnap egy új témával jelentkezünk, de valamikor mindenképpen, úgyhogy aki nem fér bele, az is legyen türelmes, előbb-utóbb sorra kerülnek, és még az is elküldheti a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy a kívánság kukac@cegledradio.hu-ra. Már is itt van Nóra üzenete. Miniszoknyába jött a kollégina télen próbanapra, mondtam neki, hogy fázni fog, én pulcsiban és fűthető mellényben nyomtam. Azt mondja, ő nem fázós. Két óra múlva azt mondja, köszöni szépen, elég volt, mert hát nagyon fázik. Bár hozzáteszem, tényleg hideg van nálunk, télen nagyon, de na. KM írja azt, hogy én, amikor a férjemet kirúgta a főnökasztony csupán gőgből, akkor én másnap bementem és letettem a papírjaimat. 21 évig dolgoztunk ott, mint alvállalkozó. Én most is megtenném, de sajnos nem vagyok benne biztos, hogy a férjem is megtenné, értem. Hát igen, az biztos, hogy az összetartás az mindenképpen segíti az ilyen döntéseket. Reméljük, hogy azért megtenné, érted. Szilárd írja nekünk, hogy annó téglagyárban dolgoztunk Németországban, egy ismerősömmel mentünk ki, a leasing cég vezetője elfelejtette közölni, hogy napi 25 tonna sammot téglát kell a kocsiról raklapra pakolni per fő. Nap végén a srác azt mondta, másnap reggel hazajön, mert bár ő bírja a munkát, de nem ez volt megbeszélve. Engem is hívott már délután, de én mozdulni se tudtam, csak feküdtem az ágyamban. Hát nem csodálkozom, hogy egy ilyen komoly megterhelő fizikai munka után feküdtél. Szakásnak jelentkezett, kiderült, hogy elhányja magát, ha a húshoz ér, írja nekünk Gábor. Hát igen, azt hiszem, hogy ebben az esetben fel kell mondani. Laci, ifjú 18 éves kolléga sírva telefonált haza az anyukájának, hogy nem akar dolgozni és otthon akar számítógépezni. Elég nyomós ok szerintem. Hát igen. De azt hiszem, hogy ponton majd be kell látni, hogy talán, hogyha számítógépezni szeretne, és mondjuk már saját lakásban, árammal, meg étkezni is szeretne közben, akkor bizony nem árt, hogyha dolgozik. László ír, hogy Németországban kiabáltak velem, szakács, már a 6. napon mondtam, hogy ha még egyszer így szól hozzám, felmondok, egy napig bírták, a 8. eljöttem, se életük, se türelmük nem igazán volt, így viszont taníthatnak be hetente új munkaerőt. Hát igen, ennek előbb-utóbb meg lesz a bőtje, korábbi szakaszában a műsornak is felhoztuk ezt, hogy vajon az ilyenfajta beszédnek meg lesz az eredménye, közben meg nyilván benne van az is, hogy hajtás meg minden, de amikor tényleg ok nélkül gonoszkodik egy vezető, akkor el fogja veszíteni a munkavállalókat, és akkor előbb-utóbb majd tényleg hoppon marad, mert nem lesz senki, aki érkezne hozzájuk. No mindegy, nézzünk még egy utolsót. Marian írja, hogy egy kollégám beszólt telefonon, hogy mivel nem működik a klíma, nem jön be dolgozni. Erre a főnök, nálunk nincsen klíma. Erre azonnal felmondott. Hát igen, ha így derül ki, persze, és neki ez létszükség, akkor az kellemetlen. De hát meg is tette a felmondást, megtörtént. Hogyha további felmondásos sztorikra kíváncsiak a kedves hallgatók, hallgassák a Ceglét hangját, hogy mikor lesz a folytatás, én sem tudom pontosan, de aki nem fér bele, ne aggódjon, mert valamikor biztos pótoljuk ezeket, és az is igaz, hogy holnap egy új témával jelentkezik majd a Ceglét hangja. Tartsanak velünk akkor is, köszönöm megtisztelő figyelmüket, Vörös Nendi búcsúzik, viszhall!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: Napos időre számíthatunk, visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Ukrajna fokozza a drón és rakéta támadásait Oroszországgal szemben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése is. Visszaszállna az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon és annak hozama az alapítványok megszűnésekor. Az erről szóló módosító javaslatot elfogadta a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A tervezet szerint az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és az alapítványok megszüntetéséről is dönthet. A magánalapítók által bevitt vagyonra ugyanakkor nem vonatkozik a visszaszállási szabály. Vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével szemben a Központi Nyomozó Főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirathamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indíttatású az ellene még 2024-ben indított eljárás. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága. Hamarosan napi 600 drónnal és rakétával fogja támadni Ukrajna Oroszországot. Erről az ukrán elnök beszélt az észt fővárosban, Tallinnban, az észak-európai és balti országok kormányfőivel lezajlott találkozója után. Volodymyr Zelenszky azt mondta, jelenleg napi 300-350 nagyható távolságú csapásmérőeszközt vetnek be az ukrán erők. Ha ezt sikerül megduplázni, Oroszország úgy fogja érezni ezt a háborút, ahogyan Ukrajna érzi. Ők is a saját otthonaikban fogják azt megtapasztalni, fogalmazott az ukrán elnök. Az Unió újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben.
1: Az időjárásról.
0: Marad a napos, gomoly felhős idő. Szerdán napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Homályos pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos időre számíthatunk. Nem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét már a következő tanévben. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők olyan rendszer kialakítását tartják indokoltnak, amely a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a valós és méltányos értékelést. Új tagokat toboroz a Katasztrófa Védelem hivatalos mentőcsapata. A 2012-ben létrehozott Hunor mentőegység hazai és nemzetközi katasztrófáknál végez speciális mentési feladatot. Kopasz Zsolt tűzoltó százados a közmédiának elmondta, a mentőcsapat új belépői elméleti, majd egyhetes gyakorlati oktatáson vesznek részt. Sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen, ez derült ki a június első hetében végzett országos ellenőrzésen. A rendőrség elsősorban a láthatósági ruházat és a bukós isak viselését, valamint a világítás és a rendszám előírásoknak megfelelő használatát kérte számon a két keréken közlekedőkön. Egy hét alatt több mint 130 motorost állítottak meg, mert nem viselt bukós isakot, és csaknem 270-et, mert nem kapcsolta fel a világítást. Mintegy 3400 esetben intézkedtek egyéb közúti szabálysértések miatt. Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát. Hajdúszoboszlón július 1-től a leglátogatottabb területeken tilos lesz e-rollerrel és más elektromos sporteszközzel közlekedni. Ebben az évben május végéig országszerte több mint 700 felnőtt és csaknem 450 gyermek szenvedett rollerbalesetet. Május végén egy 74 éves férfi vesztette életét Óbudán. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében. A Nemzeti Park a Facebook oldalán számolt be arról, hogy egyik munkatársuk kora délután egy anyamedvét és egy bocsot látott. A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy mindez a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. Arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat, tilos a sátorozás, és érdemes a vadászok által használt etetőhelyeket elkerülni.
0: Az időjárásról.
1: Marad a napos, gomoly felhős idő. Szerdán napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Napos időre számíthatunk, visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Ukrajna fokozza a drón és rakéta támadásait Oroszországgal szemben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése is. Visszaszállna az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon és annak hozama az alapítványok megszűnésekor. Az erről szóló módosító javaslatot elfogadta a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A tervezet szerint az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és az alapítványok megszüntetéséről is dönthet. A magánalapítók által bevitt vagyonra ugyanakkor nem vonatkozik a visszaszállási szabály. Vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével szemben a Központi Nyomozó Főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirathamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indíttatású az ellene még 2024-ben indított eljárás. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága. Hamarosan napi 600 drónnal és rakétával fogja támadni Ukrajna Oroszországot. Erről az ukrán elnök beszélt az észt fővárosban, Tallinnban, az észak-európai és balti országok kormányfőivel lezajlott találkozója után. Volodymyr Zelenszky azt mondta, jelenleg napi 300-350 nagyható távolságú csapásmérőeszközt vetnek be az ukrán erők. Ha ezt sikerül megduplázni, Oroszország úgy fogja érezni ezt a háborút, ahogyan Ukrajna érzi. Ők is a saját otthonaikban fogják azt megtapasztalni, fogalmazott az ukrán elnök. Az Unió újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben.
0: Az időjárásról.

0: Marad a napos, gomoly felhős idő. Szerdán napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

el, borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek, látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos időre számíthatunk. Nem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét már a következő tanévben. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők olyan rendszer kialakítását tartják indokoltnak, amely a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a valós és méltányos értékelést. Új tagokat toboroz a Katasztrófavédelem hivatalos mentőcsapata. A 2012-ben létrehozott Hunor mentőegység hazai és nemzetközi katasztrófáknál végez speciális mentési feladatot. Kopasz Zsolt tűzoltó százados a közmédiának elmondta, a mentőcsapat új belépői elméleti, majd egyhetes gyakorlati oktatáson vesznek részt. Sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen. Ez derült ki a június első hetében végzett országos ellenőrzésen. A rendőrség elsősorban a láthatósági ruházat és a bukósisak viselését, valamint a világítás és a rendszám előírásoknak megfelelő használatát kérte számon a két keréken közlekedőkön. Egy hét alatt több mint 130 motorost állítottak meg, mert nem viselt bukósisakot, és csaknem 270-et, mert nem kapcsolta fel a világítást. Mintegy 3400 esetben intézkedtek egyéb közúti szabálysértések miatt. Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát. Hajdúszoboszlón július 1-től a leglátogatottabb területeken tilos lesz e-rollerrel és más elektromos sporteszközzel közlekedni. Ebben az évben május végéig országszerte több mint 700 felnőtt és csaknem 450 gyermek szenvedett roller balesetet. Május végén egy 74 éves férfi vesztette életét Óbudán. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében. A Nemzeti Park a Facebook oldalán számolt be arról, hogy egyik munkatársuk kora délután egy anyamedvét és egy bocsot látott. A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy mindez a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. Arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat, tilos a sátorozás, és érdemes a vadászok által használt etetőhelyeket elkerülni.
0: Az időjárásról.
1: Marad a napos, gomoly felhős idő. Szerdán napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy új

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Napos időre számíthatunk, visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Ukrajna fokozza a drón és rakéta támadásait Oroszországgal szemben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése is. Visszaszállna az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon és annak hozama az alapítványok megszűnésekor. Az erről szóló módosító javaslatot elfogadta a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A tervezet szerint az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és az alapítványok megszüntetéséről is dönthet. A magánalapítók által bevitt vagyonra ugyanakkor nem vonatkozik a visszaszállási szabály. Vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével szemben a Központi Nyomozó Főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirathamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indíttatású az ellene még 2024-ben indított eljárás. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága. Hamarosan napi 600 drónnal és rakétával fogja támadni Ukrajna Oroszországot. Erről az ukrán elnök beszélt az észt fővárosban, Tallinnban, az észak-európai és balti országok kormányfőivel lezajlott találkozója után. Volodymyr Zelenszky azt mondta, jelenleg napi 300-350 nagy hatótávolságú csapásmérőeszközt vetnek be az ukrán erők. Ha ezt sikerül megduplázni, Oroszország úgy fogja érezni ezt a háborút, ahogyan Ukrajna érzi. Ők is a saját otthonaikban fogják azt megtapasztalni, fogalmazott az ukrán elnök. Az Unió újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben.
0: Az időjárásról.
1: Marad a napos, gomoly felhős idő. Szerdán napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.